0: A Pestre költözöl, várod az indulást.
1: A magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok. Az elmúlt percekben az Eukariszt zenélt nekünk, ez volt tőlük a Szent Háromság, amit most már is a Honey Beast követ itt a Petőfin, tőlük szól a Pánik.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az imént a Tolvaj szólt Burcsányitól, amit most már is az én egyik kedvenc hazai alter rock bandám követ, az Intim Torna Illegál, ez az Ez a Hely a Hazám.

0: Lacival és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel, így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.
1: Itt egy újabb óra.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az imént az éjszakában a KFT zenélt, ez volt a Valahogy Nem Az Én Napom, viszont most sem maradunk jó zenék nélkül, már is itt van velünk a The Anahit, ez tőlük a Full Moon.

0: Minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Gyönyörű romlás, gyönyörű romlás, yeah. Van, aki a romok közt talál otthonra.

0: Rádió.
1: Vilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némber kedvié?
2: Hát Isten ments, Kóri.
1: Helyes válasz, fiam.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, ebben az órában is a mikrofonnál Fekete Laci. A Mayfly zenélt az imént, ez volt a Miért mész, amit most már is Beretka Ádám követ, és Boldog akarok lenni című zenéje.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.
0: Itt egy újabb óra

Petőfi Rádió, minden magyar bandala szólt, ez volt a Seize the Day, amiben Anna Elza is közreműködött. Viszont most már is itt a következő remek dal, a Petőfin Valmár és a Bombázó most az éjszakában.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, a Pálokántó dala szólt, ez volt a Rán, amit most már is Szakács Gergő és Rúzsa Magdi közösen követ. Itt a Petőfin, a Kék a szívem, fogad sok szeretettel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és a Gérvágó szólt az imént itt nálunk az éjszakában a belgától, amit most már is Molnár Tamás vadonatúj dala követ, a Mi vagyunk.

0: Petőfi Rádió.
1: Petőfi Rádió.
2: Mögöttünk ég annyi híd,

Nem veszem észre direkt, hogy szalmoszak, cigizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét, az egyedül lét, az egyedül lét.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az imént Lotfi, Begi és Nagy Adri közöse szólt a Nincs túl késő, amit most már is az Origó követ Pápai Jocitól itt a Petőfin.

négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja.

0: Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most elérkezett a Csendesebben vigadjanak vége. Viszont ami még csak most kezdődik, az a Halló Magyarok. Szervusz, Megyó!
1: Lesz itt táv, aztán vigadás a folytatásban is. Jó reggel, szia Laci! Nem is leszünk annyira csendesek, sőt, egészen hangosak leszünk így rögtön a legelején, mert hogy egy jó kis tankcsapdát hozok, neked pedig hát kívánok jó pihenést a következő órákra.
0: Nagyon-nagyon kedves vagy, viszont holnap ismét jelentkezem.
1: Azt mondom, állj, mi pedig ezzel indítunk. Szia Laci!
0: Hello! Azt mondom,
2: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Visszatér a napos, száraz idő. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Őrizetbe vették azt a férfit, aki támadást tervezett a lengyel kormányfő ellen.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Új terelést építettek ki az M5-ösön Ócsa és az M0-ás között. A főváros felé a külső és áv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávot lehet használni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Ismét ülésezik ma az országgyűlés. A képviselők megemlékeznek az október 6-i nemzeti gyásznapról. Majd Magyar Péter kormányfő napirend előtti felszólalásával folytatódik az ülés. A parlament tárgyalja, majd egyebek mellett az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényt, az idei költségvetés módosítását, valamint a gyermekvédelmi törvénycsomagot is. Ma kezdődik az

0: ezért sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Újabb lövedék csapódott be tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren. A találat a 4-es terminált érte, amely kigyulladt. A riádi nemzetközi repülőteret szombaton rakétákkal lőtték. Akkor legalább 12-en meghaltak és 300-an megsérültek, többen súlyosan. Szaúd-Arábia az Irán támogatását élvező jemeni huszi lázadókat tette felelőssé a történtekért. További vámokkal fenyegette meg Franciaországot az amerikai elnök. Donald Trump egy kampányrendezvényen úgy fogalmazott, 250%-os plusz vámokat vetnek ki Franciaországra, amennyiben az ottani gyógyszeripari vállalatok nem kínálják olcsóbban termékeiket az amerikai piacon. Az illeték minden készítményre vonatkozva, tette hozzá az amerikai elnök.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A délalföldön többfelé egész nap borult marad az ég. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Napközben általában 13-18, késő este 8-12 fokra számíthatunk.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hazai zenékkel felvértezve indulunk neki az újabb hétnek. Október 12-e van, hétfő 6 óra után járunk. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A New Level Empire elé érkezik most a tankcsapda. Garantáltan kipattintják a szemünket, ez az Azt Mondom Áj.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

hétfői lendületet az elmúlt percekben Paulina támogatta. Ez volt a Ragata itt a Petőfin, ahol minden magyar. Október 12-e van. Először is nagyon boldog névnapot kívánok a Miksáknak és a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. És akkor nézzük, hogy mi minden történt ezen a jeles napon a történelemben. 1492-ben Kolumbusz Kristóf hosszú atlanti-óceáni hajózás után végre megpillantotta a Bahamák partjait. Bár ő még úgy hitte, hogy Indiába érkezett, ezzel a pillanattal új fejezet nyílt a világtörténelemben. 1902-ben Bécsben lejátszotta a legelső hivatalos mérkőzését a magyar labdarúgó válogatott. A csapat kapitánya az első magyar olimpiai bajnokunk Hajós Alfréd volt, bár a meccset 5-0-ra az osztrákok nyerték, itt indult útjára a magyar foci története. 1971-ben pedig ezen a napon mutatták be a Broadway-n Andrew Lloyd Webber ikonikus rockoperáját, a Jézus Krisztus Superstárt. Ez tehát október 12-e zanzásítva. És neked van, amiért emlékezetes a mai nap? Nyugodtan küldd el SMS-ben vagy Viberen 06303030380. Jó reggelt! A folytatásban a Diaz ment a párossal, ez az Így volt szép, a Petőfi.

0: Elérkeztünk a fél héthez. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mai szükségünk lehet a napszemüveg és esernyő kombóra, felhők jönnek, mennek, de azért több helyen hosszabb időre előbújik a nap. A várható időjárás részleteit is meghallgatjuk a hírpercekben, ami után itt lesz a Heaven Street 7 a Mártával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a napos, száraz idő. Európai politikusok is bírálják az amerikai-orosz olajegyezményt. A felelős gazdálkodásról beszélt a pénzügyminiszter.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Kamionnal ütközött egy autó az M0-áson a Halászterek csomópont előtt az M1-es felé vezető oldalon. A 16-os kilométernél az érintett járművek a lassítósávon állnak. Mellettük három sáv járható, de a kihajtani készülők óvatosan váltsanak sávot. Vadat gázolt egy autó a 37-es főúton Végardó határában. A 67-es kilométernél útszűkület mellett folyik a helyszínelés. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezető választását sürgette a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán népjoga. Egyúttal jelezte azt is, hogy készek leállítani az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat, amennyiben Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat támadásaival. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Több európai politikus is élesen bírálta az amerikai-orosz üzemanyag megállapodást. A német külügyminiszter szerint Európának stabilitásra van szüksége, és a kontinens továbbra is Ukrajna, valamint az ukrán elnök oldalán áll. A brit védelmi miniszter közölte, London nem támogatja a megállapodást. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz olajegyességet a cseh kormányfő is. Szerinte Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Az orosz és az amerikai elnök a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Újabb lövedék csapódott be tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren. A találat a 4-es terminált érte, amely kigyulladt. A riádi nemzetközi repülőteret szombaton rakétákkal lőtték, akkor legalább 12-en meghaltak és 300-an megsérültek, többen súlyosan. Szaúd-Arábia az Irán támogatását élvező jemeni huszi lázadókat tette felelőssé a történtekért. A múlt héten legalább 4 támadás érte a riádi repülőteret.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll az uniós külügyminiszterek ma kezdődő luxemburgi tanácsülésének középpontjában, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, a tárgyalásokon a Magyarország az érdem alapú uniós bővítés mellett érvel, különös tekintettel a Nyugat-Balkán biztonsági és integrációs kérdéseire. A külügyminiszter az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását. Így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskola kezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Jelentős takarékoskodásra készül Budapest, de Karácsony Gergely azt reméli, hogy ebből a lakosság semmit nem fog megérezni. A főpolgármester a Kossuth Rádióban elmondta, a kormánnyal kötött 120 milliárd forintos megállapodás nem csak az idei pénzügyi válságot oldja meg, hanem hosszabb távon is biztosíthatja a főváros működését. Az egyezmény értelmében Budapestnek 20 milliárd forinttal kell csökkentenie jövőre a működési kiadásait. A 120 milliárd forintos egyszeri állami támogatásból pedig mintegy 98 milliárdot a szolidaritási hozzájárulás rendezésére fordítja a főváros. Karácsony Gergely hozzátette, Budapest ugyanakkor eláll a 2023 óta folytatott korábbi állami elvonások miatt indított pereitől.
4: Ugye a főváros 2023 óta perli a magyar államkincstáron keresztül tulajdonképpen a magyar államot. Ezek a perek jól haladtak, de hát ugye évekre kellett volna, mire ebből nekünk pénzügyi forrásaink származnak. Addigra már rég felállt volna a pénzügyi szempontból a fővárosi önkormányzat. Az a pénz, amit hosszú évek pereskedése után megkaphattunk volna, annak azért a túlnyomó többségét megkaptuk most, és aki gyorsan, az az sokat ad, tehát most ezáltal el tudtuk kerülni a rendkívül komoly pénzügyi problémát.
3: A főpolgármester beszélt arról is, hogy jövőre már nem érkezik újabb rendkívüli támogatás. Ennek egyik oka, hogy átalakítják a főváros és az agglomerációs közösségi közlekedés szervezését, amelynek finanszírozásában az állam a fővárossal azonos részt vállal majd.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Évről évre egyre több szabadtéri tűzesethez riasztják a tűzoltókat, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Míg 2024-ben csaknem 10 000 alkalommal kellett kivonulniuk a szakembereknek, addig tavaly már novemberre elérte ezt a szintet a beavatkozások száma. Idén pedig már több mint 14 000 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tűzesetekhez. Hárman életüket vesztették, 111-en pedig megsérültek. Dóka Imre helyettes szóvivő elmondta, a száraz időjárás miatt országszerte jelentősen nőtt a szabadtéri tűz kialakulásának esélye. Az elmúlt időszakban a legtöbbször Borsod-Abaúj-Zemplén megyében riasztották a tűzoltókat ilyen esetekhez. Többségüket emberi gondatlanság vagy figyelmetlenség okozza, de gyújtogatásra is van példa.
5: Csongrád-Csanád megyében elfogtak egy férfit, aki a gyanú szerint másfél hónap alatt legalább 58 alkalommal gyújtogatott a megyében, és például itt is komoly károkat okozott az elkövető, hiszen maga szabadtéri tűz például autókereskedő telephelyet érintett, illetve Dunaföldváron vettek őrizetbe egy embert, aki szintén legalább 5 alkalommal szándékosan okozott tüzet szabad területen.
3: Dóka Imre arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendkívül gyúlékony aljnövényzet miatt fontos a tűzvédelmi szabályok betartása. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és szabályokról a Katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni. Áfonyás málnás ízesítésű fehér csoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanós rétegével a magyar tenger víz felületét idézi. Minden mentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Visszatér a napos, száraz idő. Délen lehetnek egész nap borongós területek, a szél sokfelé megélénkül. Átmenetileg megerősödik. Napközben 13-18, késő este 8-14 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják.
3: A listavezető Puskás Akadémia 1-0-ra nyert a címvédő Győr otthonában a labdarúgó OTP Banklig a 9. fordulójában. A felcsúti együttes ezzel megerősítette a helyét a tabella élén. A fővárosi rangadón pontosztoskodás volt. Kispest Honvéd Újpest 1-1, és a harmadik tegnapi találkozón a Zalaegerszeg hátrányból fordítva kiütéses 5-1-es sikert ünnepeltet hazai pályán a Nyíregyház ellen. Az NB2-ben Csákvár Kecskemét 1-2. Érdekesség, hogy mindkét csapat 9 emberrel fejezte be a találkozót. Az angol labdarúgó bajnokság, vagyis a Premier League 6. fordulójában rangadót rendeztek. A Liverpool a Manchester City-t fogadta. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik nem lépett pályára. Andon Iraola elmondása alapján a magyar válogatott csapatkapitánya kisebb combhajlító izomsérüléssel küzd. A Liverpool végül 3-0-ra kapott ki az Anfielden, Kerkez Milos végig a pályán volt. További eredmények a Premier League-ből: Crystal Palace Nottingham 3-1, Hull Everton 2-2. Két magyar érdekeltségű mérkőzést is rendeztek az osztrák bázisú jégkorongligában. A Fehérvár HV19 hiába egyenlített hazai égen kétszer is a Grácz ellen, a hosszabbításban végül a vendégek ütöttek gólt, a végeredmény 3-2. A Ferencváros sokkal simábban kapott ki az olimpia vendégeként 5-1-re. Max Verstappen rajtszélgyőzelemmel zárta a Formula 1-es szingapúri nagydíjat, ezzel sorozatban a második hétvégén intették le őt elsőként. A Red Bull 4-szeres világbajnok a pályafutása során először nyert a városállamban, mögötte a Ferrari-t vezető Charles Leclerc lett a második, a dobogó harmadik fokára a Mercedes-es Andrea Kimi Antonelli állhatott fel. A 20 éves olasz ezzel tovább növelte az előnyét a tabellán, és akár már a következő futamon Austinban bebiztosíthatja a bajnoki címét. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

Akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, had kicsúfol és kiröhög. Pedig veletek játszani, hisz ez vagy

0: ország és közterek.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok a Petőfi Rádióban.
2: 7 óra előtt vagyunk, ébredezik már az ország. Jó reggelt, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, és egyébként éledezik a forgalom is, egyre többen vannak az utakon. Ráadásul friss adatok szerint egy bizonyos járművel egyre több baleset történik. Kitalálod, melyikről van szó? Na nem sokára elárulom. Ha van közlekedési infód, azt pedig küld el SMS-ben vagy Viberen 0630303380. Most a friss hírek jönnek, aztán itt lesz a Hősök és a Rég láttalak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 450 ml-es Mizó teital csak 399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint. Két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek Coop.hu.
8: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
9: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
10: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
12: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
13: Visszatér a napos, száraz idő, ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Őrizetbe vették azt a férfit, aki támadást tervezett a lengyel kormányfő ellen.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
13: Vadat gázolt egy autó a 37-es főúton Végardó határában, a 67-es kilométernél útszűkület mellett helyszínelnek. Erős a forgalom a Budapest környéki utakon, de számottevő torlódás egyelőre csak az M3-ason tapasztalható Mogyoródtól, valamint az M0-ás csomóponttól befelé. Egyre több autó halad az M2-esen Váci és Dunakeszi körzetében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre közelében, a Csepel-sziget útjain, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
12: Hírek.
13: Az államfő által visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és a Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesének személyéről dönt ma az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a parlament a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnök helyettesét. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 24,5 ezeren vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szinte

0: múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Visszatér a napos, száraz idő. Csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A délalföldön többfelé egész nap borult marad az ég. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Napközben általában 13-18, késő este 8-12 fokra számíthatunk.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ugyan nem indián nyert, de azért egészen kellemes nap áll előttünk. Józsinak köszönjük szépen a legfrissebb híreket. 7 óra után járunk, jó reggelt, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Csapjunk is bele a hétfő legjavába. Mindjárt a galaxisokkal, de előbb jön a Hősök Diazzal. Közösen ez a Fréklátalan.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: 4-8 múlt 2 perccel jó reggelt. A KSH legfrissebb adatai szerint robbanásszerűen megnőtt az e-rolleres karambolok száma. Míg két évvel 2024 első felében 166 sérüléses balesetet okoztak rollerrel, addig idén az első 6 hónapban ez a szám elérte a 404-et, azaz több mint a 2,5-szeresére nőtt. Ez azt jelenti, hogy 2026 első felében már több balesetet okoztak e-rollerrel, mint nagy motorral, pedig motorból 2-3-szor több fut a hazai utakon. A motorosoknál is egészen baljós a trend. Idén csak nem 350 balesetért voltak felelősek a nagy motorosok, amire 2019 óta nem volt példa. Igaz, az állomány is rekordot döntött, idén eléri a 250 ezer darabot, ráadásul évente még mindig több mint 650 motoros sérül meg mások figyelmetlensége miatt. Figyeljünk nagyon egymásra az utakon, akár két keréken, akár négy keréken gurulunk. Ha pedig van közlekedési infót, küld el SMS-ben vagy Viberen 0630303380. Egy jó kis Ári Mafia jöhet az ébredezéssel. Easy as 1, 2, 3, ez szól most a Petőfi. If you got a little-

0: Ég, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: felkészülődés közben is magyar zenék.
1: Ez a Halló Magyarok.
0: Itt a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Pár másodperccel járunk fél kilenc előtt. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. 8-10 fok körül van az országos átlag. Egy pulóver és egy vékonyabb kabát azért szerintem bőven kell, főleg az ország keleti felében. Na de hogy milyen időre készülhetünk ma, Novák Józsi mindjárt ezt is megosztja velünk, jönnek a friss hírek, aztán hozok egy kis pár és a borzot is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a napos száraz idő. 7,5% marad az idei költségvetési hiánycél. Csomót találtak a pápa tüdejében.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két mikrobusz karambolozott az M3-as főváros felé vezető oldalán a Galga pihenő közelében. A 44-es kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek, a forgalom a külsőn halad. A torlódás már csaknem 3 kilométeres. Aki teheti, annak érdemes az 51-es jelű kerekharaszti csomópontban letérnie a strádáról, majd a 39-es jelű bak csomópontban visszahajtani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Idén a GDP 7,5%-a marad a költségvetési hiánycél. Ezt a pénzügyminiszter közölte. Kármán András közösségi oldalán hangsúlyozta, a túlárazás elleni fellépés és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza majd az új intézkedések hiánynövelő hatását. A szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg, tette hozzá. Az államfő által visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését szolgálja. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesének személyéről dönt ma az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a parlament a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnök helyettesét. Azonnali energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Az ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban azt mondta, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Megoperálják 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz Vatikánvároshoz közeli Gemelli klinikán. Ezt a katolikus egyházfő maga jelentette be. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A délalföldön többfelé egész nap borult marad az ég. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Napközben általában 13-18, késő este 8-12 fokra számíthatunk.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: műszakot indítani tudni kell.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. 3:48 előtt járunk egy perccel. Jó reggelt! Megvan a Balaton sütije idén. Az idén útjára indított versenyen 27 desszert csapott össze, a győzteseket pedig tegnap hirdették ki. A fődíj hévízre került, az áfonyás, málnás, fehér csokis, velúr, bevonatú, kék Balaton lett az év sütije. A hullámos formájú desszert roppanós rétegeivel és olívaolajjal bolondított ízeivel a tó felett megcsillanó fényeket és a reggeli párát idézi az alkotók szerint. A mindenmentes kategóriában szintén egy hévízi finomság, a mandulás, málnás, piskótával és tonkababos étcsokival turbozott balatoni hab vitte el a pálmát, és itt most nyelnem kell egyet. A juniorok mezőnyben pedig a siófoki diákok villantottak az őszi barackos, fehérboros és diós balatoni kert nevű édességükkel nyerték meg a kategóriát. A nyertes finomságokat egyébként már meg is lehet kóstolni hévízen. Egy süti és egy kávé a legjobb kombinációja, és persze jó zene a háttérben. Az ég újdonságát hozom most, ez a Mostanában szebb az ég, a Petőfin. Jó reggelt!
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: 4 perccel vagyunk 8 óra előtt. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hatalmas a dugó az M5-ösön Budapest felé az Ócsa térségében kiépített terelés miatt. A torlódás állítólag már meghaladta a 10 kilométert. Tarts ki, ha éppen ott vagy az ország bármely más pontján araszolsz. SMS és Viber számunkra várom a közlekedési infókat 0630303380. Megyünk tovább a legnagyobb hazai kedvencekkel. Mindjárt itt lesz Rúzsa Magdi és az Érj hozzám a friss hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
0: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
5: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
4: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Az elfelejtett sziget, tele varázslatos lényekkel.
8: Kapaszkodjatok!
7: De vigyázzatok, mert minél tovább maradtok ott, annál több emléket felejtetek el.
6: Elfelejtett sziget. A mozikban.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
1: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
1: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
9: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Visszatér a napos, száraz idő. 7,5% marad az idei költségvetési hiánycél. Csomót találtak a pápa tüdejében.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Két mikrobusz karambolozott az M3-as főváros felé vezető oldalán a Galga pihenő közelében. A 44-es kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. A forgalom a külsőn halad. A torlódás már csak nem 3 kilométeres. Aki teheti, annak érdemes az 51-es jelű kerekharaszt csomópontban letérnie a Strádáról, majd a 39-es jelű Bag csomópontban visszahajtani. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
10: Idén a GDP 7,5%-a marad a költségvetési hiány cél. Ezt a pénzügyminiszter közölte. Kármán András közösségi oldalán hangsúlyozta, a túlárazás elleni fellépés és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza az új intézkedések hiánynövelő hatását. A szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg, tette hozzá. Nem látja a jövő évi költségvetési hiány csökkentésének és a több száz milliárdos vállalások fedezetét a Kossuth Rádiónak nyilatkozó gazdasági elemző. Zsidai Viktor szerint a vagyonadóból legfeljebb 300 milliárd forint folyhat be, ezért elsősorban az állami működési és gazdaságfejlesztési kiadások csökkentésével lehetne forrást teremteni. az államfő által visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. Azonnali energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Az ukrán

0: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek, a délalföldön többfelé egész nap borult marad az ég. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Napközben általában 13-18, késő este 8-12 fokra számíthatunk.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Október közepéhez képest szerintem nem lehet okunk a panaszra, az időjárásra. Novák Józsinak köszönjük szépen a friss híreket. Én szerintem a zenei felhozatalra sem lehet panasz, mert hogy mindjárt jön Orsi örökzöldje, ha lemegy a nap, itt lesz a The Beavers is, na de a kezdés Rúzsa Magdié, érj hozzá!
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

9:02, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt! Van az a híres mondás, hogy napi 10 000 lépés kell az egészséges élethez. Hát van egy jó hírem, a kardiológusok szerint egyáltalán nem kell stresszelnünk, ha esetleg nem érnénk el ezt a bűvös számot, bár nem tudom, hogy volt-e olyan, aki eddig stresszelt ezen. Viszont kevesen tudják, de a híres 10 000-es célérték eredetileg nem orvosi kutatásokból, hanem egy régi japán lépésszámláló marketing kampányából származik. A szakértők azt mondják, hogy a jó közérzethez és a szívünk egészségéhez már napi 6-7 000 lépés, vagy mindössze fél óra rendszeres testmozgás is bőségesen elegendő lehet. A lényeg tehát nem a ökölszabály szerinti számokban, hanem a folyamatosságban van. Ha pedig a pulzusunkat is figyeljük edzés közben, akkor ne felejtsük, a klasszikus 220 mínusz az életkor képlet csak egy nyers becslés, mindig inkább a saját edzettségünkhöz, és persze a fizikai állapotunkhoz igazítsuk a tempót. És akkor ott van még a minden nap egy alma az orvost távol tartja mondás, hát ennek is van igazság alapja. A kutatások szerint a rendszeres almafogyasztás hozzájárul a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és egyes daganatos betegségek kockázatának csökkentéséhez, és újabb kutatások szerint akár napi 2 alma elmajszolása még kedvezőbb élettani hatásokat produkál. Úgyhogy sétálj egy jót a friss levegőn, majszolj el 2 almát, és hallgass a Petőfit, mert hogy már is hozok egy Children of Distance dalt, ez az Emlékezz rám. Jó reggelt!

0: Opus Club Lights dalával érkeztünk el 8:30-hez itt a Petőfin, ahol minden magyar. Jó reggelt, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallott. Gyere velem a folytatásra is, de még előtte itt van Novák Józsi a friss hírekkel, aztán hozom Kálai Sanders Andrást, Anatúval jön a Make You Cry.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a napos száraz idő, több mint 10 kilométeres a dugó az M5-ösön, 7 kilométeres az M3-ason a főváros felé. 7,5% marad az idei költségvetési hiánycél.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Hatalmas torlódás lassítja a forgalmat Budapest felé az M5-ösön Ócsa térségében a kiépített terelésnél. A torlódás meghaladta a 10 kilométert és tovább növekszik a reggeli forgalom hatására. Aki teheti, választa az 5-ös főutat és az Újhartyáni csomópontban, de legkésőbb az Örkényi csomópontban hagyja el az autópályát. A fővárosig azon haladjon tovább. Két mikrobusz karambolozott az M3-as főváros felé vezető oldalán a Galga pihenő közelében. A 44-es kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. A forgalom a külsőn halad. A torlódás már 7 kilométeres. Aki teheti, annak érdemes az 51-es jelű kerekharaszti csomópontban letérnie a strádáról, majd a 39-es jelű bag csomópontban visszahajtani. Két autó ütközött a 49-es főúton Csenger-Sima közelében. Az 55-ös kilométernél az utat lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Idén a GDP 7,5%-a marad a költségvetési hiánycél. Ezt a pénzügyminiszter közölte. Kármán András közösségi oldalán hangsúlyozta, a túlárazás elleni fellépés és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza az új intézkedések hiánynövelő hatását. A közbeszerzési szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg, tette hozzá. Nem látja a jövő évi költségvetési hiány csökkentésének, valamint a több 100 milliárd forintos vállalásoknak a fedezetét a Kossuth Rádiónak nyilatkozó gazdasági elemző. Zsidai Viktor szerint a vagyonadóból legfeljebb 300 milliárd forint folyhat be jövőre, ezért elsősorban az állami működési és gazdaságfejlesztési kiadások csökkentésével lehetne forrást teremteni. A fegyvereladások felfüggesztésével fenyegeti Ukrajnát az Egyesült Államok. Erről a Financial Times és a CNN számolt be, európai tisztviselőkre hivatkozva, azután, hogy az amerikai elnök bejelentette, az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünetről egyezett meg Oroszország és Ukrajna. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor azt mondta, nem tud semmiféle tűzszünetről. Súlyos olajkatasztrófa veszélyére figyelmeztetett az orosz árnyékflotta miatt az Európai Unió külügyi főképviselője. Kaja Kallas egy lapinterjúban azt mondta, a szankciók megkerülésére használt hajók rosszul karban tartottak, és nincs megfelelő biztosításuk, ezért komoly környezeti veszélyt jelentenek. Az Európai Unió eddig 670 hajót sújtott szankciókkal.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Visszatér a napos, száraz idő. Csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A délalföldön többfelé egész nap borult marad az ég. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Napközben általában 13-18, késő este 8-12 fokra számíthatunk.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: hallod a szánkból, hogy soha ne tedd.
1: 3:49 lesz 2 perc múlva. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Picit szeles, de napos időt kapunk ma, úgyhogy tervezhetjük a szabadtéri mozgást, mert a mindennapi testmozgás, sport fontos, de van, amikor inkább csak néznénk, ahogy mások sportolnak. Lesz ma is kiknek szurkolni egyébként az MD Sporton. Foci jön minden mennyiségben. 17 óra 30-tól a női U19-es válogatott tornán Magyarország Hollandia ellenlép pályára. 19 óra 45-kor a Mercantil Bank Liga 9. fordulójában pedig a BVSC Zugló küzd meg a Soroksár SC csapatával. Hajrá, lesz mit nézni tehát. És itt a Petőfin van mit hallgatni. Az esti Kornél csapatával folytatjuk a hétfőnket. Ez az Utánad.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: 5 perccel vagyunk 9 óra előtt. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Figyelem az M5-ösön haladóknak, ha most tartasz Budapest felé, komoly türelemre lesz szükséged az Ócsai terelésnél. A reggeli csúcsforgalom hatására a torlódás már meghaladta a 10 kilométert, és folyamatosan növekszik. Ha teheted, az Újhartyáni, vagy legkésőbb az Örkényi csomópontnál hagyd el az autópályát, és innen az 5-ös főúton folytasd az utad Budapest felé. Tervez időben, vezess óvatosan, a közlekedési infókat pedig várom például a Petőfi Facebook oldalán vagy Instáján keresztül. Indul a hétfő délelőttünk, és így a hűvösebb napok beköszöntével egy igencsak aktuális dologról is beszélünk mindjárt. Mikor kéne bekapcsolnunk otthon a fűtést? Na ezzel jövök. És a We Are Rockstars-szal, a friss hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 0630 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: Stúdióban Szani Rolanddal.
1: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
3: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
4: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
5: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Meg kell találnom a föld legnagyobb harcosait.
8: Ez a verseny nem az, aminek látszik.
9: Merre van az igazi ellenfele?
10: Hadouken!
11: Street Fighter. A mozikban.
12: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
13: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
14: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
16: Visszatér a napos száraz idő, újabb uniós panaszt nyújtott be a Spár a magyar kiskereskedelmi különadó miatt.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
16: Két autó ütközött a 49-es főúton Csengersima közelében. Az 55-ös kilométernél az utat lezárták. A 77-es főúton Kapolcs közelében frontálisan ütközött két autó, majd egy harmadik is beléjük rohant. A 28-as kilométernél teljes útzár van. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
16: Újabb uniós panaszt nyújtott be a magyar kiskereskedelmi különadó miatt a Spár. A vállalat szerint az előző kormány által bevezetett szabályozás továbbra is hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat, és az új kormány jogszabálymódosítása a nagy áruházláncok számára gyakorlatilag nem alkalmazható. A Spár korábban is többször sürgetett uniós fellépést az ügyben. A munkahelyek mintegy 40%-át érintheti világszerte a mesterséges intelligencia térnyerése. Erre figyelmeztetett a Nemzetközi Valuta Alapvezetője. Az IMF ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, a kormányoknak át kell gondolniuk, hogyan készüljenek fel az oktatást érintő kihívásokra, és fel kell ismerni, hogy ma már nem elég egyetlen készség elsajátítása. A fegyvereladások felfüggesztésével fenyegeti Ukrajnát az Egyesült Államok. Erről a Financial Times és a CNN számolt be, európai tisztviselőkre hivatkozva, azután, hogy az amerikai elnök bejelentette, az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünetről egyezett meg Oroszország és Ukrajna. Az ukrán elnök ugyanakkor azt mondta, nem tud semmiféle tűzszünetről. súlyos olajkatasztrófa veszélyére figyelmeztetett az orosz árnyékflotta miatt az Európai Unió külügyi főképviselője. Kaja Kallas egy lapinterjúban azt mondta, a szankciók megkerülésére használt hajók rosszul karban tartottak, ezért komoly környezeti veszélyt jelentenek. Az Európai Unió eddig 670 hajót sújtott szankciókkal.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
16: Visszatér a napos, száraz idő. Csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A délalföldön többfelé egész nap borult marad az ég. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Napközben általában 13-18, késő este 8-12 fokra számíthatunk.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Novák Józsinak köszönjük szépen a friss híreket, és ebben a pillanatban el is indítjuk a hétfő délelőttünket itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Még csak a vastag zokni és a vastag takaró került elő, vagy már esetleg a termosztát felé kacsingatsz? Október közepén ez az egyik legégetőbb kérdés az otthonokban, hogy mikor jön el az a pont, amikor végre érdemes elindítani az első fűtést. A válasz egyébként nagyon egyszerű, ne a naptárt vagy éppen a kinti hőmérőt figyeljük, hanem a lakás saját hőmérsékletét és a saját közérzetünket. Egy napfényes, szigetelt otthon még bőven őrizheti a kellemes 21-22 fokot, miközben egy északi fekvésű, húzatosabb lakásban már könnyen 18 fok alá kúszhat a hőmérő. Az egészségügyi világszervezet, a WHO ugyan a 18 fokot jelöli meg egészségügyi minimumként, de ez sem egy kőbevésett szabály. Az idősebbek, a kisgyerekek vagy az otthonról dolgozók sokkal hamarabb megérzik a hűvöset. Ráadásul nem elég egyetlen hideg reggel miatt pánikba esni. Ha a falak több egymást követő napon át lehűlnek, az az igazi jelzés arra, hogy bekapcsoljuk a fűtést. Egyébként ne várjuk meg a legelső fagyos éjszakát a teszteléssel, érdemes még most egy enyhébb napon megejteni a próbafűtést, légtelenítsük a radiátorokat, ha fura hangot adnak, vagy nem melegszenek egyenletesen, az nem jó jel, és hát nézzük meg a szénmonoxid érzékelőt is, hogy rendben van-e az elem, és nem járt-e le a szavatossága, a gázkazán átvizsgálását pedig mindenképpen bízzuk szakemberre. Befűttünk a hangulatnak is itt a Petőfin egy jó karameldallal a folytatásban, ez már is az újra.

0: Malom, dinom, danom, hegyek.
1: Melyik évtized magyar dalait szeretted a legjobban? Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
2: A Petőfi Rádiót hallgatod. Mm.

0: 21 évvel ezelőttről szólt a Hooligans dala, itt volt a Szabadon, a Petőfin, ahol minden magyar. Most pedig egy újdonsággal megyünk tovább. Néha egyszerűen ki kell szállni abból a bizonyos mókuskerékből ahhoz, hogy végre újra megtaláljuk önmagunkat. Erről szól a Dark Popos Ceglédi vadonatúj dala, a Tiszta. Az énekesnő, aki 2021-ben még a Well Hello oldalán tűnt fel a nagy közönség előtt, a tavalyi Késett című debütalbuma után most egy olyan szerzeménnyel tért vissza, mely a saját döntéseinkkel való kíméletlen, de végső soron felszabadító szembenézésről szól. Sosehol produceri segítségével egy teljesen váratlan Betonhofi ihlette rebbetét is bekerült a zenébe, úgyhogy figyeld, itt a Tiszta, most!
1: Sziasztok, én Ceglédi vagyok, és

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Így Lámos Viki után, kedves hallgatók, éppen autóban ülsz. Hozzád szólok, mert hogy jövök a legfrissebb közlekedési infókkal.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Komoly torlódások és teljes útzárak nehezítik a közlekedést az ország több pontján. A 49-es főúton Csenger-Sima térségében az 55-ös kilométernél két autó ütközött, a helyszínen teljes útzár van érvényben. Érdemes alternatív útvonalat keresni. A 77-es főúton Kapolcs közelében a 28-as kilométernél egészen drasztikus a helyzet, két autó frontálisan ütközött, majd egy harmadik kocsi is beléjük rohant. Itt is teljes az útzár, éppen helyszínenleg. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-es csomópontja között az új terelés miatt továbbra is vigyázni kell. Budapest felé a 22-es és a 30-as kilométer között a külső sáv és a szembejövő oldal belső sávja járható, és egy fontos emlékeztető, ha Budapest felől az M0-ásra tartasz, akkor ne hajts át a belső sávban, maradj inkább a saját oldali külső sávban, mert innen lehet csak lehajtani. Vezess nagyon óvatosan, és fontos, mindenki figyeljen oda a követési távolságra. SMS és Viber számunk 06303030380, várom ide a közlekedési infókat. Most pedig folytatjuk a Bermuda csapatával, ez már is a Monte Carlo, a Petőfi.
2: Milyen volt Monte Carlo?

0: Fiúk és a lakik, itt valaki a Petőfin, ahol minden magyar. Nyakunkon a 10 órási hírek, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Novák Józsi jön mindjárt a legfrissebbekkel, aztán folytatjuk. Itt lesz a Szupernám. Egy nap egy év.
1: Órák csak percek, de úgy érzed, egy nap egy év.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Társadalmi célú reklám.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Ennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
6: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
3: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Fantasztikus árzuhanás a Kóbban. Most 20% kedvezmény 200 Kób márka termékre október 14-éig. Keresse akció saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek kóp.hu.
8: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
9: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
11: A Kik most pihepuha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
2: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Visszatér a napos, száraz idő. A munkahelyek mintegy 40%-át érintheti a mesterséges intelligencia. Újabb uniós panasz nyújtott be a Spár a magyar kiskereskedelmi különadó miatt.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Két autó ütközött a 49-es főúton Csengersima közelében. Az 55-ös kilométernél az utat lezárták. Frontálisan karambolozott két autó, majd beléjük rohant egy harmadik a 77-es főúton Kapolcs közelében. A 28-as kilométernél teljes útzár van. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
12: Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban, azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kálnoki Kis Attila, sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson a tanulásra, a mozgásra, a pihenésre és a családra. A munkahelyek mintegy 40%-át érintheti a mesterséges intelligencia térnyerése világszerte. Erre figyelmeztetett a Nemzetközi Valuta alapvezetője. Az IMF ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, a kormányoknak át kell gondolniuk, hogyan készüljenek fel az oktatást érintő kihívásokra, és fel kell ismerni, hogy ma már nem elég egyetlen készség a sajátítása. Újabb uniós panaszt nyújtott be a magyar kiskereskedelmi különadó miatt a Spár. A vállalat szerint az előző kormány által bevezetett szabályozás továbbra is hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat, és az új kormányok szabálymódosítása a nagy áruházláncok számára gyakorlatilag nem alkalmazható. A Spár korábban is többször sürgetett uniós lépést a különadó ügyében.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Napközben 13-18, késő este 8-12 fokra számíthatunk.
2: A hírek után a műsorszám

0: Szóval itt volt Szena Dagadu a Petőfin, ahol minden magyar. Hát nem sok helyen indult napsütéssel a hétfő. Még egyelőre sokkal több a felhős táj, mint a napos, de állítólag aztán majd a legtöbb helyen előbújik a nap a következő órákban. Így legyen. Na viszont mi most zenélünk tovább. A nemzetközi fesztiválokat és a Budapest Parkot is megjárt zenekarral, a Bobekkel megyünk tovább. A novemberben érkező második nagylemezüknek az első előfutára a Carnivore címet kapta. A dal különlegessége, hogy a megszokott hónapokig tartó csiszolgatás helyett rekordsebességgel született meg. A zenét még a nyáron távozó Szél Tomi basszusgitáros játszotta fel, de a friss videoklipben már a Dagosból ismert új tag, Érett Szabolcs látható. Andl Beck Boróka énekesnő szerint a dalszöveg egy különleges vallomás a vágyakról és a szükségletekről. Jön most a Bobek legfrissebb zenéje, a Carnivore, a Petőfi.
1: Én vagyok Bo, a Bobek zenekarból, hallgassátok a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha most kinézel az ablakon vagy az autó szélvédőjén át az égre, egy ritka égi jelenséget, a naphalót, vagyis a napudvart láthatod. Egy fényes, hatalmas gyűrű öleli körül a napot. Nagyon szép. Na de a csodás égi jelenség mellett azért érdemes a földön, pontosabban az utakon is tartani a szemünket, főleg ha éppen vezetünk. Nézzük a friss infókat.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M0-ás déli szektorában az M1-es felé a Csepel és a Halászterek közötti szakaszon a 18-as és a 15-ös kilométer között új terelést készítenek elő. Mozgó terelés mellett időszakosan lezárják a legbelső sávot, ami miatt már is 2-3 kilométeres a torlódás. Vezess ott is fokozott figyelemmel. Aztán a 49-es főúton van egy jó hírem is. A reggeli baleset után Csengersima térségében az 55-ös kilométernél már félpályán megindult a forgalom, ami így lassan enyhül, a teljes záras okozta a hatalmas torlódás. Élvezd ki a naphaló látványát, de az utakon is azért maradj éber. Ha van közlekedési infót, küldd el a 0630303380-as SMS számunkra.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: De még milyen zenéket hallgatunk a hétfő délelőttöd mellé szól, már is egy igazi Petőfi klasszikus, a Pannonia All Stars Cow Orchestrától. Ez a te

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Hát ma is lesz mit hallgatni. Programajánlók, élőzene, Petőfis játék és érdekes beszélgetések várnak. 11 órától indul majd az Itthon-Otthon, Mák Katával, tele belföldi programtippekkel. 13 órától aztán a Letiltott zenekar ad élő stúdiókoncertet a Hajrá Magyarokban. A délutánodban társad lesz Szikora Tomi, aki az esti kívánság műsort is szállítja neked. 21 óra után a Kultúrfitnessben Szani Roland, Végvári Ádámmal, a Neuton Família egyik alapítójával beszélget a Szándokán dal kulisszatitkairól, vagy éppen egy oszakai gitárvásárlásról. Aztán Hegyesi Eszter geológussal a gyémánt, az ametiszt, az opál és az arany is szóba kerül. Ilyen egy hétfő. Itt a Petőfi. Nem fogunk unatkozni. Most pedig az IT-vel, vagyis az Intim Tornai Illegállal folytatjuk. Ez az Örökké.

vagyok, és ez az újdonság tőlem a Vadvirág a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar 11 óra lesz, ezért aztán Mákata már itt is van velem a stúdióban. Yeah. Hello! Itt van otthon.
1: Itt a lendület.
0: Hát igen, programajánló műsor, ez jön, ezt tudjuk.
1: És zenekar, igen, egy indie punk zenekar, képzeld, ők tavaly a Made in Pécs Fesztiválon debütáltak, és elég aktív koncertezésbe kezdtek, így körbejárták nagyjából az országot, sok városban ott voltak, aztán dobantottak egyet, mert a Fülesbagoly Trip tehetségkutatóján dobogós helyet szereztek meg, és több külön díjat is bezsebeltek. Szóval, hogy eléggé felpörgött körülöttük az élet. Egyébként az Arkidra lemezbemutatóján hamarosan ők lesznek az előzenekar, és jövőre ők is készülnek újdonsággal, szóval lesz miről beszélnünk, és még mellette ugye zenélnek is.
0: Hajrá magyarok, tehát élőben, mit mondtál, milyen műfajú zenekar?
1: Indie punk.
0: Hát ha esetleg a hétvége után még nehezen térnél magadhoz így hétfőn, akkor 13 órától
1: igen, ez egy ilyen átvezetés a hétvégéből.
0: Nagyon jó lesz, én várom.
1: Na és hogy milyen programok jönnek, ugye? Mert újabb hetet kezdtünk, úgyhogy sorolom már is ezeket, és a Kaukázussal kezdek.
2: Nem baj, én is megpróbálom, van célom és van irányom. Van
0: én pedig búcsúzom már az elmúlt órákban, Megyesi Gábort hallottad a mikrofonnál. Találkozunk holnap is, szép hétfőt!
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
4: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Az elfelejtett sziget, tele varázslatos lényekkel.
10: Kapaszkodjatok!
9: De vigyázzatok, mert minél tovább maradtok ott, annál több emléket felejtetek el.
8: Elfelejtett sziget. A mozikban.
11: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ektoin tartalmú Reventil orrsprét.
12: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
11: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
13: Visszatér a napos, száraz idő. Ma szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról az ukrán parlament. Elutasították Matolcsy György gyanúsítás elleni panaszát.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Terelést készítenek elő az M0-ás déli szakaszán, az M1-es felé vezető oldalon a 18-as és a 15-ös kilométer között, a Csepel és a Halásztelek csomópontok között. Az érintett szakaszon mozgó terelés mellett időszakosan lezárják a belső sávot. Távolabb, továbbra is ezen az oldalon haladva az Annahegyi pihenő előtt a 6-os kilométernél egy műszaki hibás kisbusz foglalja el, szintén a belső sávot, ami miatt 2 kilométeres torlódás alakul. Ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
13: Ma szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról az ukrán parlament. Orbán Anita külügyminiszter ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy Kijev betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. A Luxemburgban tartózkodó tárcavezető jelezte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását Ukrajnában. Megnevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három új elnök helyettes jelöltjét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Elutasította az ügyészség Matolcsi György volt jegybankelnök gyanúsítás elleni panaszát, így tovább folyik a nyomozás az Erste ügyben. A gyanú szerint az MNB bankfelügyeleti munkatársai 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak az osztrák anyavállalattal rendelkező Magyar Bankra, hogy távolítsák el Simor András korábbi jegybankelnököt a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából.
3: Petőfi Rádió. Sport.
10: Jó napot kívánok, Mújtica Istvánt hallják. Az Élovas Puskás Akadémia 1-0-ra győzött a címvédő Győr otthonában a labdarúgó NB1 9. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. A felcsúti együttes így 3 pontos előnybe került a tabellán második Vasassal szemben. A forduló fővárosi rangadójának Kispest Honvéd 1-1-es döntetlent játszott a vendég Újpesttel, míg a Zalaegerszeg hazai pályán hátrányból fordítva 5-1-re nyert a Nyíregyháza ellen. Várhatóan a szerdai Linz elleni bajnokok ligája alapszakasz mérkőzést is kihagyja Szoboszlai Dominik, erről a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzője Andoni Iraola beszélt a Manchester City ellen 3-0 elveszített angol bajnoki mérkőzés után. A magyar válogatott csapatkapitánya térdhajlító izomsérülés miatt a tegnapi rangadót is kihagyta. A szerencsés vesztesként főtáblára került Bondár Anna az első fordulóban kiesett a wuhani keménypályás tenisztornán. A világrangista 64. helyén álló magyar játékos az első körben, magyar idő szerint ma reggel a szabadkártyával indul szlovák, Pohánkovától kapott ki két játszmában. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Napközben 13-18, késő este 8-12 fokra számíthatunk.
3: A hírek után

0: sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: A hétvége után már is felsorakoztak újabb lehetőségek, feltöltődése, kikapcsolódása, úgyhogy az első célpont Csongrád-Csonár megye lesz ezúttal, hiszen ott tartanak majd egy háromnapos esemény, méghozzá a Mártéi Bodnár Bertalan Természetvédelmi és Környezetvédelmi Oktatóközpontban és környékén, ahol a közös téma a víz lesz, vagyis szó lesz a halastavak helyzetéről, folyóink rehabilitációjáról, a vízminőségről, az árterek használatáról és a hazai tájgazdálkodás jövőiről is. Persze a szakmai témák mellé számos olyan program társul, mely mindenki számára érdekes lehet. Például egyik nap látványos halkolbász töltést tartanak, az ecsegi halászok halkostolóval is készülnek és hal főző versenyt is rendeznek, sőt a nap folyamán gyerekeknek és felnőtteknek szóló előadással is készülnek, lesz stand-up és több koncert is szerepel a kínálatban, többek közt a Csürhe Banda is fellép majd. A természetet pedig közelebbről is meg lehet ismerni, egyik délután lovaskocsics terepi program indul a körtvélyesi holtákhoz, ahol a résztvevők a rehabilitációs munkákat tekinthetik meg. Mivel a program legfeljebb 20 fő részvételével zajlik, előzetes regisztrációhoz kötött, de szeretnél részt venni a Mártéi Hal és Vízválasztó Fesztivál ezen programján, akkor ne feledd. 0630 30 30 380, itt lehet megosztani a hétvégi élményeket és újabb programötleteket, ha már hallottál te is valami jót, amit kár lenne kihagyni. Én is mindjárt folytatom itt a Petőfit.
0: Ez

0: zenélj vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok kukac petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: A hétvége után sokszor nehezen indul a hét, nehéz visszatérni a munka világába, viszont már is itt vannak az újabb programok, úgyhogy lehet miből csemegézni, és már kicsit készülni arra, hogy mi is lesz majd az elkövetkező napokban. Például Kródi nap, ugyanis a modern magyar próza egyik legkiemelkedőbb alakja, a magyar irodalom legtermékenyebb alkotójának születésnapján emlékeznek, mint minden évben Nyíregyházán. Kródi Gyula 1878. október 21-én született Nyíregyházán, és a város már 2011 óta minden évben Krúdi nappal idézi fel az író életét és munkásságát. Az idei programsorozat majd délelőtt megemlékezésekkel kezdődik, először a Szent István utcai szülőháznál, majd egykori iskolájánál, később pedig a Bessenyei téren álló Krúdi szobornál helyezik el az emlékezés virágait. Délután aztán a Józsa András Múzeum kálai gyűjteményében a gasztronómia kerül előtérbe, vagyis a Morzsa Parti Krúdi Gyulánál című programon két az író által kedvelt ételt is meg lehet kóstolni, emellett Krúdihoz kapcsolódó kiállítás is várja majd az érkezőket. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár pedig egész nap különleges Krúdi kiállítással készül. Első kiadású könyveket mutatnak be, régi emlékműsorok, hang- és videófelvételeit lehet megnézni és meghallgatni, Krúdi művei pedig e-book olvasón is elérhetők lesznek. A programsorozathoz még online kvíz is kapcsolódik, a nap végén pedig a filmé lesz a főszerep. A Krúdi Gyula Art moziban például előadást tartanak a Kortárs Magyar Filmek Fesztivál szerepléséről, majd Enyedi Ildikó Csendes Barát című filmjét vetítik. Ne feledd tehát hamarosan Krúdi nap Nyíregyházán, itt a Petőfin pedig sok-sok további programötlet és újdonságok. Megérkezett Lenke is.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: mert vagy szép nekem.
1: Itthon, otthon, van programod. A stúdióban.
2: Mákata, jó hetet, kellemes időtöltés, jó munkát mindenkinek. Itt hamarosan az ebédidő, és megjöttek az újabb programok is, mindig hozom az aktualitásokat, és 11 és 1 óra között részletezem is. Figyelj és jegyzetelj, nehogy valamiről lemaradj ezen a héten. Moninál közben 3 napja már dallamtapadás van, úgyhogy Kittivel arra gondoltunk, egy picit megpróbáljuk kizökkenteni ebből. Kerüljük ezt a bizonyos dalt, egy ideig legalábbis. Na, de nézzük a programokat, hogy mi minden vár ránk, ugyanis a régi falusi disznótorok hangulatát fogják felidézni hollókön, tehát hagymás vérrel, hurkával, kolbásszal, toroskáposztnával is hagyományos ételekkel várják majd az érkezőket. A hollókői palóc disznótor helyszíne majd az Ófalu piac tere lesz, és a program már reggel 9-kor elkezdődik, amikor hagymás vér készül, aztán 1 órával később a látvány disznóvágás veszi kezdetét, melyhez feldolgozási bemutató is kapcsolódik. A résztvevők a perzseléstől egészen a hurka készítésig végig követhetik a hagyományos munkafolyamatot. Palóc ételek is készülnek majd, a jó hangulatról pedig a Candyman duó gondoskodik majd Hollókön az Ófaluban, tehát piac téren. A hollókői palóc disznótort már is beírhatott át a naptárba, és itt a Petőfin hamarosan újabb programötletek érkeznek, tarts velem!

0: déli 12 óra van. Itt a Petőfin a legfrissebb hírek után, mindjárt jön az elefánt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a napos, száraz idő. Eljárást indított a budapesti déli körvasút ügyében a versenyhivatal. Elutasították Matolcsy György gyanúsítás elleni panaszát.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Újhartyán között. A 74-es kilométertől egészen az 54-esig szakaszos lassulás tapasztalható, ezért menetidő növekedéssel kell számolni. Két autó karambolozott a Nagykanizsa térségében a 61-es főúton. A helyszínelés idejére a 190-es kilométernél félpályás korlátozás mellett haladnak a járművek. Baleset miatt egy sávon halad a forgalom Szegeden, az 55-ös főúton a textilgyári útnál, a Vadas Park busz megálló közelében, mivel két autó összeütközött. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, hírja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három új elnökhelyettes jelöltjét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellevviteli elnökhelyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a Gazdasági Versenyhivatal. A kormány pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-Hit ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Elkapkodhatták Sezták Miklóst őrizetbevételét, a politikus ügyvédje szerint. Pap Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy a védencét csak nem egy órával korábban vette őrizetbe a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, mint ahogy a politikus mentelmi jogát felfüggesztő határozat megjelent a magyar közlönyben, írja a 24.hu. A KDNP-s képviselőt azzal gyanúsítják, hogy több milliárd forintnyi kenőpénzt fogadott el fejlesztési miniszterként 2014 és 2018 között. Elutasította az ügyészség Matolcsy György volt jegybankelnök gyanúsítás elleni panaszát. Így tovább folyik a nyomozás az Erste ügyben. A gyanú szerint az MNB bankfelügyeleti munkatársai 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak az osztrák anyavállalattal rendelkező Magyar Bankra, hogy távolítsák el Simor András korábbi jegybankelnököt a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek, a szél sok felé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Napközben 13-18, késő este 8-12 fokra számíthatunk.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 12 után már is folytatódik az Itthon, Otthon, ez a Petőfi program ajánlója. Aktuálisan hozom mindig, hogy hol és mi minden vár rád, és ilyenkor hallhatod a részleteket. Lehet csatlakozni jó tippekkel, ötletekkel, 0630303380 a számunk, és a hétvégi élménybeszámolókat is várom.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Lóri pedig jelezte, hogy az M85-ös 70-es kilométerkő előtt a belső sávban gumitörmelékek vannak, ha arra jársz, légy nagyon figyelmes, óvatos, M85-ös 70-es kilométerkő előtt, tehát a belső sávban. Köszönjük szépen. Bármi egyéb infód van, jelezte, hogy segítsük az utolévőket. 0630-30-30-380 a számunk. Ugyanitt lehet megosztani a hétvégi élménybeszámolókat is, illetve jó programötleteket. Az aktualitásokat én is mindig hozom és ilyenkor részletezem. 11 és 1 óra között. Például Siófokon hamarosan kiléti szüreti felvonulás és jótékonysági bál várja majd az érkezőket. A szüreti felvonulás majd szombaton délután 3 órákor indul az alsóiskolától. A Siófok kiléti Asztalos utca 72 szám elől és a Béketérig tart. A menet alatt a Sólya zenekar gondoskodik majd a jó hangulatról. Egyébként a Béketéren több fellépő is. Ott lesz látható és hallható a színpadon. Az iskola diákjai néptánc műsort adnak. Mellettük a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat gondviselés háza, Siófok táncosai, a Betyárlovas udvar, a Rokolya Citara együttes, a Siófoki Asszonyok hagyományőrző tánccsoportja és a Sólyom néptánc együttes is szerepel. A délutáni műsor pedig majd közös ösztán zárja, ezt követi aztán a jótékonysági bál az iskola tornacsarnokában, Siófok kilétén tehát. A zenét majd az Avanti zenekar szolgáltatja, az estén pedig vacsorával, büfével, tombola sorsolással és sütemény vására is várják a résztvevőket. A bál bevételét az iskola tanulóinak javára fogják fordítani. Kiléti szüreti felvonulás, ezt is feljegyezheted, és sok program vár még rá. Tarts velem itt a Petőfi, mindent megtudhatsz a részletekről.

0: Ha szereted az aktív programokat, akkor most jól figyelj. Közeleg a Szigligeti várfutás, ami egy történelmi eseménynek állít emléket. 1558. októberében portyázó törökök támadták meg a szüretelő szigligeti parasztokat, és a vár akkori kapitánya Magyar Bálint katonáival a segítségükre sietett, és a szüretelőket felmenekítették a várba. Akkor a szigligetiek az életükért futottak, ma a futás célja pedig az egészségmegőrzés, a közösségi élmény és a település értékeinek bemutatása. A történelmi hátterre utalva a rajtot ágyúlövés jelzi majd. A futók Szigliget legszebb részeit érintve teljesítetik a választott távokat, hiszen több is van. 100 méter, 400 méter, 700 méter, 1558 méter, 6,5 kilométer, illetve 10 kilométer szerepel a tervezett programban. Az útvonal mentén feltűnnek az ófalun áttetős parasztházai, a település műemlékei, természeti adottságai, valamint a táv végén a Balaton vára és az onnan nyíló balatoni panoráma is. A két hosszabb táv végén, tehát komolyabb kitartást igényel, a 6,5 kilométeres útvonal utolsó 1500 méterén 80 méteres szintkülönbséget kell leküzdeni, még a 10 kilométeres táv utolsó 800 méterén 60 méteres emelkedő nehezíti a célba érkezést. Így készülj tehát, ha szeretnél részt venni a Szigliget várfutáson. Itt a Petőfin sok-sok programötlet vár még. Mindig hozom az aktualitásokat 11 és 1 óra között, és az újdonságok sem maradnak ki.
1: Sziasztok, én Hadik Ákos vagyok a Grabowski zenekarból, és most következik a Valamire való című új dalunk itt a Petőfi.

0: stúdióban.
1: Megköt a szép napot, jó hetet kívánok mindenkinek, gondoskodom róla, hogy ne maradj programok nélkül, a legjobbakat mindig összegyűjtöm, és az aktualitásokat ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között. A Városligeti műjégpálya például Budapesten hamarosan őszi mesevilággá változik. A Budapest Fest rendezvényén a tökök és az évszakhoz kapcsolódó családi élmények kerülnek majd a középpontba, a programsorozat pedig 3 hétvégén keresztül kínál majd kikapcsolódást. A helyszínen nagy vidámparkot alakítanak ki, illetve a Városligeti műjégpályát erre az időszakra szalmabálákkal, fényekkel, tökinstallációkkal és más őszi díszekkel dekorálják. Fotópontot is kialakítanak, melyek tovább erősítik a helyszín különleges hangulatát. Az utolsó hétvégén pedig majd boszorkányok, szellemek, sejtelmes fények és halloweeni meglepetések változtatják meg a fesztivál hangulatát. Sok fellépő is lesz, például a gyerekeknek Farkasházi Réka és a Tintanyúl, az Apacuka zenekar, Tom Peti és barátai, az Iszkiré, Kovácsovics Fruzsina, a Buborék együttes vagy épp Kalapjakab. Lesz majd jelmezverseny is, Bossi Show, Jégvarázs, Tök Mag zenekar, Dragon Ball, Marvel szuperhősök, és aztán persze majd az esti órákban kedveznek a nagyobbaknak is. Többek között a Döndi Duó, Karamell, Nótár Méri, Takács Nikolász, Pixa, Gitano Nagy Laci, Dr. Béres, Bódi Guszti és Margó, valamint többek közt Mohamed Fatima és Rakonca Imre is fellépnek majd a Városligeti Tök Jó Fesztivál keretében a Városligeti műjégpályán. Ha van jó programötleted, ne feledd megosztani velünk 0630 30 30 380. Itt várom a részleteket SMS-ben és Viberen.

0: Király Viktor újdonsága a Sorry Not Sorry után hamarosan indul az élő stúdió koncert itt nálunk egy indie punk zenekarral, akik nemrég a Fülesbagoly Trip tehetségkutatóján dobogósok lettek, több külön díjat is bezsebeltek, köztük a legjobb dalszövegíró díját. Sok helyen felléptek már, és februárban fog megjelenni majd legújabb kislemezük, úgyhogy lesz miről beszélgetnünk. A következő órában láthatod is a csapatot Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Hamarosan kezdünk, nagyon jó szórakozást, az élő stúdió koncertet ma letiltott adja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
0: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Meg kell találnom a föld legnagyobb harcosait.
9: Tűzzel álltok a Street Fighterre!
10: Ez a verseny nem az, aminek látszik.
11: Merre van az igazi ellenfele?
12: Hadouken!
13: Street Fighter. A mozikban.
14: Pihenj egy kicsit.
15: Gondolkodj pozitívan.
16: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
17: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
18: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
20: Visszatér a napos, száraz idő. Eljárást indított a déli körvasút ügyében a versenyhivatal. Lövöldözés volt egy francia középiskolában. Két tanár megsebesült.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
20: Erős a forgalom az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Újhartyán között. A 74-es kilométertől egészen az 54-esig szakaszos lassulás tapasztalható. Két autó karambolozott Nagykanizsa térségében a 61-es főúton. A helyszínelés idejére a 190-es kilométernél félpályás korlátozás mellett haladnak a járművek. Belső szalagkorlátnak hajtott egy autó a 67-es főúton Szigetvár irányába Somogyaszaló után. Az 51-es kilométernél csak a külső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
20: Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Minden tényt ismert a nyomozási bíró, amikor elrendelte Sezták Miklós őrizetbevételét. Unger Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke a Kossuth Rádiónak reagált arra, hogy sérült-e Sezták Miklós mentelmi joga, amikor őrizetbe vették. Az MVVH elnöke szerint minden törvényes volt. Korábban a KDNP-s képviselő ügyvédje azt mondta, hamarabb került Bilincs védence kezére, mint hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről értesítették volna a legfőbb ügyészt. Kimaradhat a vagyonosadási vizsgálatból Orbán Viktor édesapja és veje is, ha az országgyűlés jelenlegi formájában fogadja el a vonatkozó törvényjavaslatot, írja a Telex. A Transparency International Magyarország szakértője szerint túl szűkre szabták a vizsgálandó alanyok körét. Szeiszler Judit a hírportálnak nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg csak a politikussal közös háztartásban élő szülőkre és gyermekekre terjed ki a javaslat. Miközben életszerűtlen, hogy az érintettek a nagykorú gyerekeikkel vagy szüleikkel együtt élnének. Lövöldözés volt egy francia középiskolában, egy Marseille melletti kisvárosban. Az iskola igazgatója és egy másik tanár megsebesült. Egy 14 éves diákot őrizetbe vettek. A hírt a francia oktatási miniszter is megerősítette. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan új gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését. Eredményeik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kormányok és jegybankok hatékonyabban megfelelő időben hozott intézkedésekkel kezeljék a gazdasági visszaeséseket.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
20: Visszatér a napos, száraz idő. Csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sok felé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Délután 13-18, késő este 8-12 fokra számíthatunk.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egyután ma is indul az élő stúdió koncert, és már a bemelegítés alatt őrült tempót diktált az az indie punk zenekar, akik nemrég dobogósok lettek egy tehetségkutatón, több külön díjat is bezsebeltek, majd beszélnek erről is, illetve hogy a jövő februárban mi

0: magyarok. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És a Letiltottal, te is láthatod a csapatot a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Sziasztok!
2: Hello,
3: hello!
1: Birman Áron az egyik gitárnál, a másik gitárnál Mihály Dávid, hátul a dobnál Faragó Kádár Antal és Tőke Barnabás. Igen, itt gitárok sorakoztak fel. Mindenkit felolvastam? Mindenki megvan?
2: Igen, szerintem igen.
1: Jó, szeretek egy ilyen névsorolvasást tartani. Jelen. Mindenki itt van, mindenki jelen, igen, megérkezett, úgyhogy akkor így ebben a felállásban kezdhetünk. És na hát tavaly Made in Pécs, onnan számítjátok tulajdonképpen a kezdetet, ugye? Jók az információim.
2: Igen, hát igazából akkor csatlakozott Tőke Barni hozzánk, és akkor így onnan datáljuk a zenekarnak a kezdetét. Tehát, hogy 2024-ben elkezdtünk már így dolgozni, így dalokon, meg ilyenek, de így az első, ennek a felállásnak az én első bevetése az Made in Pécset volt. 25-ben, igen, és most 26-ban szólt tavaly.
1: Igen. Többnek tűnik? Ami idő eltelt?
2: Kicsit, néha igen, néha nem. Mikor így alakulnak a dolgok, akkor igen. Aha. Amikor nem, akkor nem.
1: Egyébben akkor az egy más szituáció. De sok helyen felléptetek több városban. Veszprém, Debrecen, Pécs, Sopron, Budapest. Ugye itt a Made in Pécs után kicsit beindult az élet.
2: Igen, akkor úgy gondoltuk, hogy jó ötlet lesz így friss zenekarként elindítani egy ilyen turnét, de
1: aztán mire jutottatok?
2: Gyakorlatnak jó volt, bevétel szempontjából nem igen, de gyakorlatnak tök jó volt, mert igazából így már végigjártuk azokat a városokat, ahol mindenki született, vagy élt, szóval Árcsi ugye veszprémi, Tőke Budapest, Tóni Pécs, szóval így körbe lettek járva a dolgok.
1: Szépen összegyúrtátok akkor ezt a csapatot, és akkor volt egy tehetségkutató, a Martonvásári Fülesbagoly Trip, ahol pedig dobogósok lettetek.
2: Igen. Az egy nagyon jó élmény volt, mert így tök jó volt. Akkor mentünk viszont először ilyen zsűri elé, vagy nem tudom, ilyen tehetségkutató.
1: De akkor már tök sok tapasztalattal.
2: Igen. Meg amúgy így mi együtt zenéltünk korábban más formációkban. Barnival, meg Tónival, aztán Árcsit meg berángattuk, hogy hát miért ne.
1: És ott a Fülesbagoly tehetségkutatón, ott a zsűri mit mondott nektek? Mi az, ami még, nem tudom, ilyen kis javításra szorult esetleg volt ilyen?
2: Hát, hogy hangoljuk be a gitárokat, de az néha. Viccet félretéve. Vokálozni kell majd nekünk. Neki, pontosabban, Árcsinak.
1: Vagy valakinek, csak nem
2: vagy valakinek. De hogy így összességében így mindenhol azt mondták, hogy így nagyjából így kész. Nyilván mi tudjuk, hogy így azért így van nagyon sok room for improvement, ahogy mondják, de hát így igyekszünk, így mi ezt így, nem tudom, a lángot.
1: Na várjál, akkor a visszajelzés alapján ott is ugye eldőlt, hogy nagyjából hány százalékon vagytok, és ti magatokat, hogy gondoljátok, hogy hol tartotok?
2: Ja, mi mindig alul. Szóval mindig értékeljük a koncerteket, és akkor így, ez mennyi volt, 80%? És amikor általában mi alatta mondunk, szóval, hogyha azt mondják, hogy ugye nagyon jó volt, akkor mi azt mondjuk, hogy ez 80 volt. Mert azért így belül tudjuk, hogy mik az, amiket így elrontottunk,

0: vagy jobb lehetne, de általában elégedettek vagyunk, meg örülünk, hogy így ott lehetünk, mert így nagyjából így abban is akartuk hagyni a zenélést egy pár éve, szóval így...
1: De milyen pár éve? Hát pár éve kezdődött.
0: Hát ja, de az előző, szóval, hogy mi mindjárt zenélünk már szerintem ilyen 10 éve, és akkor így utána volt egy ilyen, amikor az előző formáció az itt szétment, akkor így nem nagyon volt meg az inspiráció, aha, hogy így színpadra meg ilyenek, aztán megjött, és akkor egyébként kielvezünk minden pillanatot. Hát mint mondjuk ezt.
1: Ennyi. Hát tulajdonképpen ez a lényeg, nem?
0: Ja.
1: Na, hát köszi, hogy eljöttetek, köszi, hogy itt vagytok. Akkor kezdjük is az élő stúdió koncertet a Normális című dallal. Ez az egyik legújabb dalotok, úgy tudom. Úgyhogy akkor csapjunk bele.
0: Yeah.
1: Itt a Letiltott a Petőfi, minden látható élőben Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdiókoncert itt a Petőfi Rádióban a Letiltottal. Na, hát így, normális. Ez volt a dal címe. És így normális, hogy ilyen nagy lendülettel megkezdjük a hetet. Itt a Petőfi minden látható Facebook oldalunkkal és YouTube csatornánkon. Ha szívesen hozzászólnál a műsorhoz, akkor tedd meg. Akár itt vagy a 0630303380 as számon. Várjuk mindig a visszajelzéseket, és lehet kérdezni ilyenkor mindig a csapatoktól, úgyhogy tessék kihasználni az alkalmat most ebben az órában. A Letiltottal pedig már is folytatjuk az élő stúdiókoncertet.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: A Letiltott, a csapat látható is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, és rengeteg dolog történik a srácokkal, pedig majdnem abba hagytátok. Miatt az újabb erőt, hogy mégis így összeszedjétek magatokat, és zenei fronton újra megpróbáljátok érvényesülni?
2: Hát igazából így a dalok, amikor feloszlott az előző zenekarom, akkor nekem nagyon sok dal maradt a fiókban, és így igazából én nem nagyon akartam, hogy így ezekkel ne történjen semmi, közben kiderült, hogy lesz gyerekem, meg ilyenek, és akkor így nekem ez adta, hogy még így valamit így itt hagyjak, hogyha már majd nem leszek, és akkor ő majd így vissza tudjon erre nézni. Az jó volt, mert amikor így dumáltunk egyszer, és akkor mondja, hogy figyelj, én el fogom adni az összes dobcuccomat, dobörömet, minden, mondom, te hogy fogod, de azért csinálok dalokat, azért csak feldobolod, és akkor ő így lett, tőke nevében nem tudom, ő is visszatalált. Gitározáson, neki minden a gitározás.
1: Beúztátok egymást, ja. Jó. Na, és rengeteg díjat bezsebeltetek ugye itt az elmúlt időszakban, legjobb előadó, legjobb dalszöveg, Újfalusi Gábor díj, ez azért nagyon menő, tehát ez tök jó visszaigazolás közben, nem? Hogy ezt tényleg nem kellett volna abba hagyni.
2: Ja, abszolút, abszolút, szóval, hogy ezek így nyilván nagyon-nagyon jól esnek, meg főleg olyan emberektől, akiket így nyilván látták, hogy mondjuk így honnan indultunk, és abszolút, abszolút tök király dolog, ez így, őszintén szóval nem is tudok róla mit mondani, mert itt tök ilyen
1: igen, csak ugye
2: zavarba
1: itt, ejtő. Igen, egyetlen egy dolog zavar, semmi más, csak a közönség.
2: Nem,
1: én csak azért izgulok, mert néznek. Jó, na figyelj, folytassuk tovább az élő stúdió koncertet, aztán beszélgetünk még. Oly régen elmúlt már ez lesz a következő dal, ami egyébként a következő hónapban jelenik meg. Tehát mondhatjuk, hogy dalpremiér most itt, vagy már megjelent? Vagy most még
2: nem, igen? Kicsit megcsúsztunk a dolgokkal, szóval nem most
1: még
2: fog
1: később
2: megjelenni. Ez még,
1: majd
2: ez
1: egyszer
2: még
1: valamikor.
2: Egyszer, és akkor meg majd úgy mondjuk, hogy oly régen, de megjelent.
1: De a Petőfiben debütált. Azért majd azt
2: mondjuk. Ezt mondjuk.
1: Jó,
2: azt mondjuk.
1: Majd ezt ne felejtsétek el, jó?
2: Nem.
1: Köszi, és az én nevemet is fűzhetek hozzá. Na, élő stúdió koncert itt a Petőfin a Letiltottán. Jön az Oly régen című dal.
0: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Letiltottal. Ez volt az Oly régen című dal, ami még nincs kiadva, de várható valamikor a közeljövőben. Ez a biztos.
1: Csak.
0: Igen,
1: csak. És megmutattuk, hogy... tőled, ugye?
0: Igen, igen. Megmutatták a srácok, hogy van ilyen is a repertoárban, és hogy mi minden jön még a folytatásban, ez is mindjárt kiderül, utána járunk, úgyhogy tartsalunk itt a Petőfim.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban.
1: A Letiltott a csapat látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Károly írja, hogy nagyon jó zenét csináltok. És...
2: köszi szépen. Puszi. Így hétfő reggel, ez még
1: igen, igen.
2: A délután.
1: És akkor a következő dal kapcsán van egy érdekesség, hogy Áron tulajdonképpen itt nagyon szégyellős a saját dalaival kapcsolatban, és vannak ezek a dalocskák, 1-2-3-4-5 éve itt ott a fiókban, polcon, bárhol, zsebben, és akkor így félve így néha megmutatsz belőle egyet-egyet a többieknek. Miért van ez?
3: Így van, mert tényleg szégyellős vagyok, ráadásul itt a dalszöveget hoztam én egy az egyben. Zenét, azért saját zenét könnyebben mutatok meg a srácoknak, vagy bárkinek. Amúgy ez a szöveg, ez közel 10 éves szerintem, úgyhogy...
1: Milyen élethelyzetben jött ki belőled?
3: Hát egy ilyen magánéleti nehézségek, szakítás utáni önmarcangolás és hasonlók, és akkor írtam meg. Egyébként érdekes, mert egy másik magyar zenekar dalára írtam a szöveget, mármint, hogy az ez egy angol nyelvű, egy angol nyelvű dalra írtam rá tulajdonképpen a szöveget, nyilván nem, semmit nem akartam vele kezdeni, csak annak a dalama ment a fejembe, amikor írtam, és aztán akkor is volt éppen zenekarom, de valamiért oda ezt nem vittem el, nem is.
1: De úgy érezted, hogy nem illik oda, vagy...
3: Hát, egyébként oda is beleillhetett volna, de nem tudom a...
1: Nem érezted úgy... a többieket nyitottnak rá?
3: Igen, igen, valószínűleg itt a többiek személye, meg a Dávid is
1: belőle.
3: Benne van, igen,
1: de
3: hogy
1: jó.
3: Ide bemertem dobni ezt a szöveget.
1: Jó, nyilván, hogyha egy bizonyos élethelyzetre visszamegy az ember, akkor nem feltétlen szeret arról beszélni, mert lehet, hogy még nincs túl rajta, vagy nem tudom, újra feljönnek az emlékek. Volt benned valami ilyesmi is ezzel a szöveggel kapcsolatban? Hát, vagy inkább csak azt érezted, hogy így nagyon kitárulkozol a többiek előtt, és ezért nem akartad.
3: Inkább az utóbbi. Mm-hmm. Inkább az utóbbi. Nem hoz elő olyan emlékeket, amikkel azóta nem tudtam volna megbirkózni.
1: Rajta.
3: Persze. Tehát azért 10 év táblatában már bőségesen.
1: Mm-hmm. Csak mégis a kis magánéleted most már, nem tudom, ilyen kicsit ilyen nyitott könyvé válik, ugye ezzel?
3: Hát igen, meg a dalszövege írás szerintem az egy, vagy a dalszövegek előadása az egy nagyon intim dolog, és ez is okozza.
1: És aztán mi lett Dávid, mikor megmutatta neked Áron ezt a szöveget?
2: Hát az tök szuper volt, elküldte a szöveget, én pedig ültem otthon a gitárra, és csak játszottam egy ilyen akkordmenettel, és így mondtam, hogy aha, ez az lesz.
1: Aha.
2: És szóval igazából az első két akkordnál így tudtam, hogy így ez.
1: De mennyire kell rácsatlakozni ilyenkor a történetre?
2: Hát ez szerintem ilyen világon túli. Szóval hogy ezt nem tudom megmondani. Én nagyon, például nagyon szeretem a verseket, és hogy van egyszerűen egy olyan vers, vagy dalszöveg, ami kicsit olyan, mintha feltárja a lelkét az embernek. Uh-huh. És ez a szöveg is olyan volt nekem, hogy így nem... az első pár sornál így tudtam,
1: tehát
2: hogy
1: így valahogy így adta magát,
2: igen,
1: hogy mi lesz a dallam.
2: Igen, ezt nem tudom, ez tényleg ilyen, az egész dalszerzés szerintem kicsit ilyen, hogy így egyik kedvenc zenészem mondta, hogy olyan, mint a horgászás, és akkor így hogy ott kell lenni, meg minden csinálni kell,
1: aha,
2: és akkor lehet, hogy lesz valami kapás, és hogy ezt így én nem tudom megmagyarázni, de az egy ilyen, éreztem, hogy egy olyan pillanat volt, hogy így hogy ahhoz a zenéhez az érzetű dalszövegkel.
1: Egyébként ez a leglíraibb számotok.
2: Ja, igen.
1: És idézi a régi magyar popdalok, illetve a sanzonok világát is, de közben azért mégis ott van ez a kis indie popos jelleg valahol.
2: Igen, hát ezt így, ugye ezt általában már így mondták az emberek, szóval nekem volt egy elképzelésem, hogy úristen, ez olyan, mint a nem tudom, a La La Landből egy betétdal. De hogy, és aztán én nagyon szeretem Ihász Gábort, és akkor te sokat gitároztam otthon Ihászt, és akkor így ismerősök mondták, hogy hú, de ez olyan ihászos, és akkor így a táncdal, meg emlékszem, ahogy kész lett a dal, egy barátom, akinek így még nem küldtem el, meg mit tudom, és így mondtam neked, hogy úristen, itt van a dal, annyira vártam, hogy elküldjem, mert ő is imádja ezt a korszakot, és akkor szóval, ja, így összességében ennyi, de az egy, szerintem az egy nagyon király korszak volt, nagyon jók voltak akkor így a popdalok. Nem, mintha most nem lennének azok, de...
1: Na, akkor idézzük fel egy kicsit a múltat is. Várni rám itt a Petőfin élőben, ez szól most a Letiltottal, figyelj!
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: A letiltott élő stúdió koncertjét hallhatod, itt a Petőfin, ez volt a Várni rám. Egy kicsit a sanzonok világából idéztünk, régi magyar popdalok és egy kis indie hangzás, hát így minden vegyítve. Egyébként a Szél Rózsa minden irányából vagytok, ugye Veszprém, Pécs, Budapest, nem tudom, mit hagytam ki?
1: Dávid Debrecenbe született.
2: Az csak egy véletlen. Az véletlen. De nem azért én...
0: Már, hogy ott született?
2: Igen, igen, mert...
0: Vagy bekerült a csapatba?
2: Nem, hogy ott születtem, mert hogy amúgy így Békés Csabai a család, uh-huh. És akkor, na mindegy, nem fárasztanám a hallgatókat, de az véletlen volt.
0: Mi a szóval közös találkozási pont, Budapest?
2: Igen, igen, abszolút.
0: Tehát mindenki budapesti, igen, egyébként, igen, most már. Igen, igen. Jó, akkor így könnyű összehozni a próbákat. Hamarosan az Élő Stúdió koncert. Jó, az egy másik történet, de helyileg igen. Hamarosan folytatjuk tovább. 06 30 30 30 380, lehet itt is üzenni a srácoknak, vagy a Petőfi Facebook oldalán, ott látható is az Élő Stúdió koncert, itt a Petőfi.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: A letiltott a csapat már tulajdonképpen megjárt több tehetségkutatót is egész jó sikerekkel, mert most legutóbb például a Fülesbagoly Martonvásári tehetségkutatóján ott ugye döntősök lettetek, vagy dobogosok lettetek, és több külön díjat is sikerült bezsebelnetek, de hát ez igazából csak egy a sok közül, szóval így szépen meneteltek.
2: Igen, most legutóbb, amúgy az nagyon király volt, Egerben voltunk, Eger, és a konce, a tehetségkutató után volt Korda Gyuri koncert, hát isteni volt, hát az volt a legnagyobb ajándék nekem, srácoknak nem tudom, de ott a Tóni megint a legjobb dobos lett, szóval tök jó, hogy eladtad a dobkészletedet.
1: Nézni Korda Gyuri bácsit, milyen élmény, tehát hogy mi játszódik le a fejedben, hogy úristen, én is világéletemben ezt akarom csinálni, és igen, van remény, hogy ennyi idősen is ki lehet állni a színpadra, és imádnak az emberek.
2: Tengermély tisztelt, vagy nem tudom, szóval, hogy meg nekem kicsit olyan, hogy ő így találkozott azokkal az emberekkel, akiket én mondjuk nagyon szeretek pont ebből a Táncdal Fesztivál korszakból, Ihász, Szécsi Máté, szóval, hogy így nekem ő egy ilyen, ugye tök érdekes, mert az ő személye így gyerekkorodban így a, nem tudom, egy ilyen egy kicsit egy ilyen viccként kezelték meg minden, de hogy közben meg így nagyon pró, és igen, hát tisztelt, hogy ennyi idősen még így nyomja. Szóval tényleg.
1: Na, ti szépen építkeztek, és vannak tervek, csak úgy nincs még annyira lepontosítva, de lesz majd egy kis lemezben mutatótok, február, ezt belőttétek.
2: Február környéke, igen.
1: Mondjuk jó, hogy a legkisebb hónapot választottátok.
2: Ha csak hogy megnehezi, ezt most, hogy mondod, ezt nem, ez még eszembe se jutott, srácok, de hogy igen, februárra van belőve így a második kislemezünk, és utána pedig szeretnénk elkezdeni lemezen dolgozni, akkor már több kislemezt nem csinálunk. De
1: a kislemez az nagyjából hány dal?
2: A kislemez? Uh-huh. Öt. Ebből az előző dal, az jelent meg róla, meg a következő dal. Uh-huh. És
1: akkor ezek a kislemezek, ezek hogy állnak össze? Egy témaköré csoportosul nagyjából?
2: Igen. Hát igen, az első kislemezünk, az kicsit oda az ilyen poppánkosabb dalokat válogattuk össze, és akkor az kicsit ez az ilyen, nem tudom, kapcsolati mélabúság, be nem illeszkedés, nem tudom, ilyen témák körül forgott, társadalmi dolgok.
1: Aztán jött a házasság, meg a gyerek.
2: Ja, nem, az már megvolt, pont emiatt. Igen, és ezóta nem szeretem kellemetlen hellókat, de ott a Tonyt kért két szöveget, szóval ő is mondhat okosságokat.
1: Majd
2: egyszer, és a következő meg igazából az a halál köré gyűlt egy ilyen vidám téma, de hogy ez mindenféle halál, szóval, hogy így maga a halál, meg maga amikor így, nem tudom, így a, ugye mindenképpen benne van ez a robotüzemmód szerintem, aki dolgozik, meg minden nap ugyanaz, meg minden nap ugyanúgy történik, és aztán történnek tragédiák, mint mondjuk egy haláleset, és akkor rájössz, hogy amúgy így az élet az nem is az, amit így élünk.
1: Más lesz a prioritás, nem?
2: Abszolút, akkor
1: az élet. Rájön az ember, hogy sebezhető egyébként,
2: hát, meg nem hogy így mennyi mindennel nem foglalkozunk így. Így. Ezek ilyen nagyon sablonos megfogalmazások, de amúgy szerintem itt tényleg így. Vagy engem hát elébresztett.
1: A legrosszabb, vagy a legbosszantóbb talán ebben az, hogy sokszor tényleg ilyen traumák kellenek ahhoz, hogy az ember úgy észhez térjen, nem? Hogy
2: ja,
1: akkor gondoljuk is át, hogy mi a fontos, hogy van ez a sorrend, nem?
2: De. És ennek ezeknek a fázisait öleli majd át. Szóval ugye az átsért, az egy kapcsolatnak a vége, szóval igen, igazából, ja, erre most ezt sosem gondoltam végig, de hogy például de hogy az oly régennek a vége, az oly régen elmúlt már a halál, akárhogy is nézed, ez a maga így a halál, ez pont ez az ilyen mindennapi működésünknek a ilyen, nem tudom, megkérdőjelezése. Aha.
1: Na, hát gondoljatok bele, hogyha ilyen tudatosan építenétek a karriereteket, akkor hova jutnátok?
2: A végéhez
1: egyből. Ez a mai műsor üzenete.
2: Vége a műsornak, és kint fogunk ülni, és így romokban.
1: Nem, újabb ötletekkel és gondolatokkal. Na, most pedig elvisztek minket Zuglóba.
2: Pontosan, igen. Zuglóba, én zuglói vagyok, én nagyon sok helyen éltem életem során, és Zugló az a legfixebb, és ott lakom most már a legrégebb óta, szóval azt mondanám, hogy zuglói vagyok.
1: És mit ad neked Zugló?
2: Ah, csendet, nyugalmat, attól függ, szóval, hogyha otthon vagyok, akkor csendet, nyugalmat, ha nem, akkor is mondjuk a Bosnyák téren, akkor kevésbé, de mindent nagyon alulértékelt szerintem így önmagában. Én mindig egy a belvárosba vágyódtam, hogy majd itt egy kis albérlet, és akkor ott leszek, de hogy Zuglóban, Zugló felé sodort mindig az élet, és hogy hát az egyetlen biztos pont nekem amúgy.
1: Na hát akkor halljuk ezt most dalban is, Zuglói fák alatt, ezt szól élőben a Letiltottól. A koncert élőben is látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncertét a Petőfi Rádióban a Letiltott nevű csapattal, ez volt az Uglói Fák alá, tehát köszönjük szépen ezt a kis kirándulást. Itt a Petőfi már is folytatjuk tovább, ha szeretnél hozzászólni a műsorhoz, akkor a 0630303380 as száma már is megteheted, mint Szabez. Szeretem, mikor egy zenekar nem akar másolat lenni, hanem megtalálja a saját hangját, a saját útját, és ha ez még egy ilyen zseniális névválasztás is társul, akkor arra bizony érdemes odafigyelni, úgyhogy két pacsit megérdemeltek tőle. Egy, hopp, kettő, megvan, elkaptuk, köszönjük szépen. Innen folytatjuk, tarts velünk és a Letiltottal, a Petőfim.
1: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával. Ez a legújabb magyar zene. Lesz a

0: magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával! A stúdióban!
1: A letiltott a csapatot, te is látod a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornán, és azon gondolkodtam, hogy mi a manifestáció ez, hogy így neveztétek el a csapatot, letiltott. Ez nem féltek attól, hogy majd aztán tényleg így lesz és bekövetkezik?
2: Csak meg akartuk könnyíteni a Google kereséseknek a helyzetét. Igazából pont ez, ahogy én meséltem a következő lemezről, ez a társadalmilag nem beilleszkedés. Szóval mi mindjárt így amúgy így nem vagyunk annyira vészesek már, de hogy így hogy nem igazán talán. Viszont megkérdejelezzük a mindennapokat, és innen jött valahol ez a beilleszkedési nehézségekből. Igazából.
1: Azt képest egyébként tök jó visszajelzéseket kaptok, ugye több tehetségkutatón is voltatok, dobogós helyen is végeztetek, illetve nyertetek több külön díjat is. Hamarosan az Arkidra lemezbemutató koncertjének előzenekarra lesztek, aztán februárban megígértétek, hogy kis lemezbemutatótok lesz, csak még a dátumot kell pontosítani.
2: Február 31.
1: Egyébként mennyi felkészülést igényel úgy általában, ha koncertezni mentek?
2: Nálunk sokat. De ez most igazából
1: vagy
2: az...
1: külön kell választani, hogyha lemezbemutatóról van szó, és egyébként csak ilyen kis koncertekről.
2: Azért koncertek előtt, hogyha vannak ilyen nagyobb, mondjuk a budapesti koncertek előtt, így vannak egy ilyen elképzelésünk. Most Ácsi szokott azzal viccelni, hogy mostanában általában ilyen egykor szoktunk játszani, szóval nagyon rég játszottunk már este, vagy a tehetségkutatók, meg most is, és hogy már úgy olyan furcsa lesz este játszani. Szóval, hogy van egy ilyen minimális előkészület, de hogy nem gondoljuk túl, csak így neki nyomjuk.
1: Hát van már színpadi tapasztalatotok tulajdonképpen.
2: Igen.
1: Nem kell másképp csinálni, mint ahogy ott csináltátok. Ha tehetségkutatón is megfelelt, akkor elég a közönségnek is.
2: Lehet, de amúgy lehet, hogy csak ilyen egykor kéne játszanunk, és este meg már nem, akkor lehet, nem olyan lesz.
1: A következő dal kapcsán pedig, hát azt mondtátok, hogy Toninak tulajdonképpen ez volt a belépője a csapatba.
2: Hát mint szövegíró, igen. Toni, mondjál valamit erről a dalról, egy szót.
3: Punk.
1: Punk?
2: Punk.
1: Jó. Firtassuk még, vagy
2: csapjunk bele? Hát akkor a punk az egy olyan műfaj. Nem, csapjunk bele.
1: Oké. Vörös és sárga itt a Petőfin élőben a letiltottal.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: volt hiába, minden dokumentáltunk. Ez volt a Vörös és Sárga élőben a Letiltottól itt a Petőfin. Az élő adások mindig visszanézhetők, visszahallgathatók a Petőfi Rádió Facebook oldalán egy ideig, aztán majd a Petőfi YouTube csatornáján. Hát köszönjük, az Indie Punk zenekar a Letiltott hamarosan folytatja. Most pénteken ugye egy kis support az Arkidrának a lemezbemutatója előtt, és akkor február, megjegyeztük.
1: 31.
0: Kis lemezbemutató. Köszönjük szépen, srácok.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk.
0: Az Ári Mafiával pedig már is folytatjuk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
3: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
6: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
3: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go!
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vén nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
11: Visszatér a napos gomoly felhős idő. Eljárást indított a déli körvasút ügyében a versenyhivatal. Rangos díjat kapott a Budapesti Városliget.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Baleset történt a 67-es főúton Szigetfár vár felé Somogyaszaló előtt, az 51-es kilométernél csak a külső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
11: Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számbevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök, ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Az eddigi legnagyobb orosz szankciócsomagot ját fogadta el az Európai Unió. A tagállamok külügyminiszterei összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Az uniós szankciós listán így már több mint 4600 név szerepel. Európa legjobb nagyvárosi parkjának választotta a Budapesti Városligetet egy nemzetközi szakmai szervezet. A világ 5 régiójában különböző kategóriákban összesen 28 park, szervezet vagy személy kapott elismerést. A díjat Isztambulban adták át, elismerve a csaknem 100 hektáros Budapesti Park kiemelkedő fenntartását, professzionális üzemeltetését és a látogatói élményt. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A kutatók olyan új gazdaságokat

0: hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Éjfő délután 2 elmúlt, ha a Miksákat, Edvineket még nem köszöntötted, akkor most megteheted, ők a névnaposok, sok boldogságot a szülinaposoknak, évfordulósoknak is. Csuka például, az a Csilla Gerne, valamint Ferenci György, szájharmonika művész is ma ünnepel, nálunk a buli felelős pedig az Ári Mafia.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió minden magyar balatoni lányjal folytatjuk, hiszen Fonyódon született Lábas Viki, aki 6 éves kora után színpadon különböző formációkkal, és sokáig elképzelhetetlennek tűnt számára az a pálya, ahol most van, viszont van egy dal, ami ennek a folyamatnak a lenyomata, vagyis hogy hogyan lesz a vágyból valóság, és mi marad meg közben abból, aki elindult. Egyébként Viki bő egy hónap múlva november 22-én fog ünnepelni, akkor lesz a születésnapja, most pedig itt a Petőfin hallhatjuk az említett dalt, itt az álom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Kitti panaszkodott nemrég, hogy Móninál beakadt egy dal. Tulajdonképpen péntek délután óta csak ez dúdolgatja, énekeli. Úgyhogy két lehetőség van. Vagy játsszuk le újra, hát ha akkor abba hagyja. A másik az kicsit drasztikusan. Szóval ebben szeretnék kérni a segítséget. Én eddig bírtam húzni, és sokat gondolkodtam egyébként. Ugye az, hogy az embernek dallamtapadása van, az egyben végül is valahol jót is jelent, mert azt jelenti, hogy jó dalról van szó, vagy olyan dalról, amit hát nem lehet így figyelmen kívül hagyni. Hogy az aktuális slágerek mellett egyébként a gyerekdalokra jellemző leginkább az, hogy így megtapad bennünk, és nem tudjuk ereszteni se, hogy általában az egyszerű szöveg, érdekes dallamvezetés, vagy vidám tempó, ismétlődés mind segíti ezt a folyamatot. Sokan például a szúnyogcsípéshez hasonlítják egyébként, tehát ha foglalkozunk vele egyre többször, és agresszívebben visszatér, mint ahogy a szúnyogcsípés által kiváltott viszketés. Egyébként kutatások szerint az emberek 90%-át kísérti heti rendszerességgel valamilyenféle dallam, ami tényleg így beakad. És amiről egész ideig beszéltem, én azt gondolom, hogy mindenre magyarázat lesz, ami már is érkezik. Méringer új dala, itt a Petőfi.
1: Sziasztok, Méringer Marci vagyok, ez itt az új dalom.

a tegnap ült helyén. A múltunk nem felejt szólt a Kompakt Diszkótól, itt a Petőfin, és akkor menjünk is egy kicsit vissza 1955-re, hiszen Budapest egyik különleges hídjának története ide nyúlik vissza. Óbuda és az Óbudai sziget között húzódik, és a hajógyári Dunaág felett ez a bizonyos K-híd, amit eredetileg azért építettek, hogy a ma már nem működő óbudai hajógyár közvetlen vasúti kapcsolatot kapjon. Egyébként nem csak infrastruktúrális szempontból fontos, a kultúrában is megjelenik. Például Giovanotti, olasz énekes, és Nicky Jam is forgattak itt videoklippeket, ami nemzetközi figyelmet is vonzott ugye a K-hídhoz. Nyári időszakban a Sziget Fesztivál látogatói is ezen a hídon átérkeznek a szigetre, és ma elkezdik a felújítását, ami majd egészen jövő év végéig több ütemben is zajlik majd. Az első szakaszban majd nyárig, tehát júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. Ez alatt a híd a járműforgalom elől teljesen le lesz zárva, a gyalogosok az északi oldali járdán közlekedhetnek, és ugyanitt a kerékpárosok csak leszállva, a kerékpár tolva tudják megközelíteni a szigetet. Viszont jó hír, hogy júniusban a Generáli Gyereksziget és az augusztusi Szigetfesztivál idején nem lesz munkavégzés a K-hídon. 0-30-30-33-180, ne feledj, te is informálhatsz közlekedési helyzetről, egyéb más érdekességekről. Még jön a Pilvaker és a Halott Pénz, itt a Petőfi.

0: szép szó. Te mondtad már ma valakinek? Na, akkor pótolt, ha nem? 0-30-30-30-380, ide is meg lehet üzenni, majd Szikora Tomi továbbítja a kéréseket a kívánság műsorban. Most viszont hírek, hiszen egy perc múlva 3 óra, és jön Mary Jo és Predator.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
2: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
4: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Pihenj egy kicsit.
8: Gondolkodj pozitívan.
7: Menj el sétálni, szedd össze magad.
9: Az enyhe depresszió nem akarat erő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
10: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Visszatér a napos gomoly felhős idő. Vízmegtartási és vasútfejlesztési programokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Holnap kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Baleset történt a 73-as főúton Csopak térségében, az 1-es kilométer közelében félpályás lezárás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
11: Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű aszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a következő 10 évben 3550 milliárd forintot fordítanak a magyar vasút megújítására. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Az államfőnek azért kellett új jelöltet állítania, mert az országgyűlés szeptember végén nem választotta meg a korábban javasolt Szatmári Zoltánt. Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpát-haljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi, hogy ismét működhessenek a magyar tannyelvű iskolák, magyar nyelven is érettségizzenek a diákok, valamint használni lehet az anyanyelvet az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban. Holnap kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán.
1: Petőfi Rádió. Sport.
12: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Vélhetően a szerdai Linz elleni Bajnokok Ligája alapszakasz mérkőzés is kihagyja Szoboszlai Dominik. Erről a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzője Andoni Iraola beszélt a Manchester City ellen 3-0-ra elveszített angol bajnoki mérkőzés után. A magyar válogatott csapatkapitánya térdhajlító izomsérülés miatt a tegnapi rangadót is kihagyta. Egy csoportba került a Honvéd és a BVSC a férfi vízilabda Eurókupa csoportkörének hétfői sorsolásán. A két magyar együttes az A-jelű négyesben az olasz Posillipóval és a montenegrói Budvával küzd majd meg a két tovább jutó helyért. Szántosi Dávid, András Csaba és Szudi Ádám is győzött hétfő délelőtt selejtező csoportjában a Ljubljanai egyéni asztali tenisz Európa-bajnokságon. Szántosi második mérkőzésén első győzelmét aratta, míg Andrásra és Szudira kedden sorsdöntő csata vár a főtáblára kerülésért. Férfi egyesben a 32 selejtező csoport győztese csatlakozhat a 32 kiemelthez. A nőknél Nagy Judit második vereségét is elszenvedte csoportjában, így kiesett. Bondár Anna két helyet rontva a 66. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, míg a férfiaknál a legjobb magyar, Marozsán Fábián egy pozícióval lejjebb kerülve a 63. A Wuhanban szerencsés vesztesként főtáblára jutott, majd hétfőn rögtön kiesett Molnár mögött, Udvardi Panna található még a legjobb 100 között, aki egy helyet veszített, így jelenleg 80. A két ranglistát változatlanul a kazakh Jelena Rybakina, illetve az olasz Jannik Sinner vezeti. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Holnap hajnalban sokfelé képződnek pára és ködfoltok, a délelőtti órákban délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban a fagyzugokban -2 fok is lehet, máshol 2 és 8 fok közötti hőmérséklet valószínű, napközben 12-17 fok várható.
1: A hírek után
6: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az őszi idő egész héten. Egyébként a napi melegrekord még 2013-ban ilyenkor 28,6 Celsius fok volt. Tehát ezt a héten meg se fogjuk közelíteni, de nem panaszkodhatunk itt a Petőfinek, de pláne. Jönnek a legjobb magyar slágerek, Freddy az első.
6: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag

Ha jól vagyok, szólt a jazz meg aztól, legyen ez egy vezérmondat, ne csak mára mondjuk az egész hétre. Na de mi a helyzet otthon? Egyre hűvösebbek az éjszakák, hűlnek a falak, a lakások belső hőmérséklete. Van, aki még kivár, állja a sarat, jobban felöltözik, viszont azt azért ne feledjük, hogy a fűtőtes belsejében ugye az elmúlt hónapok alatt azért kifejlődik egy ilyen vastagabb porréteg, hajszál, állatszőr, mindössze gyűlhet. Ezeket kívülről alig lehet észrevenni, viszont van egy jó megoldás. Állítólag, hogyha a radiátor teljesen hideg és alá rakunk egy régi törölközőt, és a hajszárítót alacsony hőmérsékletre viszont erős légáramra kapcsoljuk, akkor a felülről befújt levegő szépen lefelé tereli ezeket a nehezen elérhető helyeken megbúvó port. Még a fűtésszezon előtt érdemes egy próbát tenni, hogy minden jól működik-e. Ugye azt tapasztalod, hogy például a radiátor itt-ott hidegebb, miközben máshol meleg, akkor előfordul az, hogy levegő került a rendszerbe. Ilyenkor a radiátor nem tud megfelelően felmelegedni, ezért a fűtés hatásfoka is romolhat, úgyhogy érdemes ellenőrizni. Nem csak ezt, a kazán nyomását is, ha pedig szeretnél spórolni, akkor egy fokkal lejjebb kell venni mindössze a termosztátod. Már egy Celsius fokos csökkentés is jelentős, akár körülbelül 10%-os megtakarítást eredményezhet majd a fűtési költségekben. A rosszul szigetelt ablakok, ajtók pedig különösen sok hőt engedhetnek ki, úgyhogy ez is lehet még egy ilyen fél megoldás ezeket ellenőrizni, csekkolni, és azt se felejt, hogy ingyenes kémény ellenőrzésre időpontot foglalni, azt a 1818-as számon lehet, vagy a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon. Az fontos, hogy nyílt lággal működő berendezések, ahol gáztűzhely, vízmelegítő vagy valamilyen fűtőeszköz van, ott érdemes fejmagasságban szénmonoxid érzékelőt felszereltetni, ha van, akkor pedig a szavatossági időt ellenőrizni, ugyanis ha lejárt, akkor cserélni kell a készüléket. Fűtés szezon előtti kisokosít a Petőfin, egyébként mi is felturbózzuk magunkat, szóval táncra felít a Carson Coma Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Itt az október, ez világszerte a merrák elleni küzdelem hónapja. A Pink Október kezdeményezés célja pedig, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres önvizsgálat, a szűrővizsgálatok és a korai felismerés jelentőségére. Ez a nemes ügyhöz több rendezvény is kapcsolódik, például Budapesten a Fashion Street Pink Október keretében egy baráti hangulatú közösségi futásra várja az érkezőket holnap. 5 kilométeres futásról van szó, vagy 3 kilométeres sétáról, és minden mellé még ingyenes mammográfiai szűréssel készülnek. Ma, holnap és holnap után. A szűrés teljesen ingyenes és nyilvános, a rendelkezésre álló kapacitás erejéig, mindazok számára, akik időpontot foglalnak ezt megelőzően. Ne késlekedj, tehát itt a Petőfin, pedig a 06 30 30 33 180 a számon, ne feledd, folyamatosan te is informálhatsz érdekes hírekről, közlekedési helyzetről. Még jön az Aporozsec.
1: Sziasztok, én Bence vagyok az Aporozsecből. Hallgassátok az új dalunkat, a Fekete Felhőt.

Petőfi Rádió minden magyar. Nem csak a hőmérsékletben éreztetünk változást, hanem hogyha egy kicsit körülnézünk, akkor a természet is most már kezdi felvenni őszi arcát, sőt, a Balaton is. Egyre ritkábban viszont üzembiztosan jár a Komp, Szántód és Tihany között a hét minden napján. A járatok sűrűsége viszont már a csökkenő utasforgalomhoz igazodik, tehát reggel 7 és este 7 között, Tihany révből pedig 4-8 és este 4-8 között indulnak, fixen fél óránként. A bő 8 perces menetidő alatt a fedélzetről továbbra is megcsodálhatjuk majd a gyönyörű balatoni tájat, viszont a fedélzeten már érdemes azért melegebb kabátot viselni a feltámadó szélben. Karbantartási munkák miatt pedig ma reggel ne feledd, hogy leállt a vonat közlekedés az Észak-Balatoni vasútvonal egy részén, Balatonfüred és Tapolca között 4 napon keresztül, tehát október 15-ig valamennyi vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat, illetve jövő héttől símcsere miatt majd egy másik szakaszon is teljesen leáll a vasúti forgalom, tehát a hónap második felében is számítani kell korlátozásra a Balatonnál. 15 fokos egyébként jelen állás szerint a víz, és a csapadékos hétvégének köszönhetően emelkedett a vízszint. Nagyobb kiterjedésű vizekhez evezünk. Most jön az Ocean, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar, a folytatásban pedig Szikora Tomi készen áll, hiszen itt van a stúdióban, beleindul négytől a Petőfi csúcs. Hello!
1: Hello, meghoztam az őszt, úgy érzem, hogy ma van az első hivatalos őszi nap.
0: Semmi gond.
1: Jöttem befelé, most már pulcsiban. Pulcsiban kellett jönnöm, hoztam kabátot is, úgyhogy ja, október 12-e.
0: Jó, ettől függetlenül pöröksz és vidám vagy, ahogy szoktál lenni. Egyébként szerinted hatással van a nap további részére az, hogy hogyan indult reggel?
1: Szó-szó. Attól függ, hogy ki rontja
0: lehet el. Rajta javítani. Meg el is rontani, igen. Mi próbálunk javítani rajta.
1: Maximálisan, mert lesz kívánságműsor, előtte játék, úgyhogy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot lehet nyerni. A számunk 0630 30 30 380. Ide várom az üzeneteket nem sokára.
0: Petőfi csúcs 4-től, előtte hírek, aztán jön a rám.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 0630 30 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: Két szomszédos sziget az Indiai-óceán közepén. Egy helyi Maldív-sziget, amelyre rekordgyorsasággal szakadt rá a telekommunikáció. Így a szigetlakók napi 10-11 órát töltenek az okostelefonjaikkal. Motorcsónakkal alig 5 perc innen a világ egyik legdrágább privát szigete, ahová a felső 10 000 jár, hogy a világ zajától távol, kikapcsolt telefonnal és wifi nélkül nyaralhassanak. On the spot. Okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Visszatér a napos gomoly felhős idő. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek az államfő.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Megszűnt a forgalmi akadály az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán a 85-ös kilométer közelében, ahol korábban egy műszaki hibás kamion vesztegelt. A több kilométeres torlódás csak lassan szűnik meg. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be Magyar Péter az országgyűlésben. A miniszterelnök azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Magyar Péter bírálta az előző 16 év kormányzását, amely szerinte a kiváltságosoknak kedvezett, miközben magyarok milliói nem részesültek megfelelően a közpénzekből és a lehetőségekből. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Minden tényt ismert a nyomozási bíró, amikor elrendelte Sezták Miklós őrizetbevételét. Unger Anna, a vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal elnöke a Kossuth Rádiónak reagált arra, hogy sérült-e Sezták Miklós mentelmi joga, amikor őrizetbe vették. Az MVVH elnöke szerint minden törvényes volt. Korábban a KDNP-s képviselő ügyvédje azt mondta, hamarabb került Bilincs védence kezére, mint hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről értesítették volna a legfőbb ügyészt. Az eddigi legnagyobb orosz szankciócsomagját fogadta el az Európai Unió. A tagállamok külügyminiszterei összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntetőintézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Európa legjobb nagyvárosi parkjának választotta a Budapesti Városligetet egy nemzetközi szakmai szervezet. A világ 5 régiójában különböző kategóriákban összesen 28 park, szervezet vagy személy kapott elismerést. A díjat Isztambulban adták át, elismerve a csaknem 100 hektáros budapesti park kiemelkedő fenntartását, professzionális üzemeltetését és a látogatói élményt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Hajnalban sokfelé képződnek pára és kötfoltok, a délelőtti órákban délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban a fagyzugokban -2 fok is lehet, máshol 2 és 8 fok közötti hőmérséklet valószínű. Napközben 12-17 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A hétfő reggeleket utáljuk, de a hétfő délután 4-et már szeretjük. Közel a munkaidő vége, megjött az erősítés, számíthatsz rám. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Nem sokára menetrend szerint következik a játék, amelyben Petőfi Rádiós ajándékokat nyerhetsz. Maradj velem!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ha van olyan zene, amely generációkat köt össze, akkor ez szerintem az. Pocsolyába léptem. Na. Itt a Petőfin.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Akár most indulsz valahová, akár már útközben hallgatsz minket, a legjobb helyen vagy. A délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem az M1-esen Hegyeshalom felé a 85-ös kilométernél korábban egy műszakhibás kamion vesztegelt. A forgalmi akadály már megszűnt, ugyanakkor a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Mindez tehát az M1-esen Hegyeshalom felé, ahol lassulás tapasztalatú a 85-ös kilométer előtt. Budapesten baleset történt a Bécsi úton, a Zsigmond tér közelében. A forgalom csak egy sávon váltakozva halad, tehát baleset a Bécsi úton, a Zsigmond tér közelében, illetve baleset miatt lezárták az első kerületben a Mészáros utcát a Krisztina térnél, a forgalmat elterelik. Tehát baleset van az első kerületben a Mészáros utcánál a Krisztina térnél. És te, merre tartasz, mi lesz az úti célod? Az egész országból várom a közlekedési infokat, a még frissebb helyzetjelentéseket. Szerepről, Kiskörösről, Csongrádról. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Figyelem, hamarosan játék következik. Előbb viszont Rácz Gergő és Orsóvai René közös dala. Miért ne?

0: Petőfi Rádió minden magyar. Remélem mindenki tudja a szlogenünket. Ha nem, akkor még van 3 percet begyakorolni. Segítek, így kell mondani.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: A pénteki nyerteseink tudták, és az egész család együtt mondta a szlogenünket. Ma pedig te is lehetsz a szerencsés, hogy hogyan figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor azt hallod, hogy most küld üzenetet ma délután ez az óra nyerős lágere, akkor várom, hogy jelentkezz a 0630303380-as számon SMS-ben. Írd meg, hogy melyik az óra nyerős lágere, előadót és dalcímet. Ha első vagy, gyors vagy, visszahívlak, mondd a szlogenünket és vidd a nyereményt, a Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, amely tartalmaz bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát. A játék mindjárt indul.
2: A legújabb magyar zene.

0: Ákos, keresem az utam a Petőfi Rádióban, minden magyar. Ez volt a délután nyerős lágere. Ott volt az előtt a felhívás, tehát hogyha elküldted nekünk az előadót és a szám címet a 0630303380-ra, akkor játékban vagy a nyereményért, a Petőfi Rádiós ajándékokért. Az első üzenetküldőt azonnal visszahívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A legfrissebbek a Petőfi Rádióban, ilyenkor a délutáni csúcsban 20 percenként informálunk téged. Figyelem, az M0-ás déli szektorán az M5-ös felé a 15-ös kilométernél összeütközött egy kis teherautó és egy személyautó. A középső sávon vannak a sérült járművek, és 3-4 kilométeres a torlódás jelenleg. Mindez tehát az M0-áson, az M5-ös felé baleset a 15-ös kilométernél. A 21-es főúton Lőrinci térségében a 6-os kilométernél két autó ütközött össze. A helyszínelés miatt Zagyvaszántó felé egy sávot lezártak. Baleset történt tehát a 21-es főúton Lőrinci térségében a 6-os kilométernél, a forgalom korlátozás pedig Zagyvaszántó felé van. Vigyázz magadra! Én mindenkire számítok, várom a közlekedési infokat az egész országból. Balmazújvárosból, Nyírbátorból, Székesfehérvárról. A telefonszámunk változatlan 061-759-6060. Én veszem fel a telefont, és itt várom a hívásokat, az információkat. Köszönöm szépen előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Játék, játék, játék. Ki szeretne nyerni egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot? Erre minden munkanap délután van lehetőséged. 4 és 5 óra között indul a játék. És aki elküldte nekem, hogy melyik az óra nyerős lágere ma, ráadásul első volt, már is őt hívom.
1: Tessék, Laci vagyok.
0: Hello, szia Laci, itt pedig Szikora Tomi, Petőfi Rádió.
1: Szia, hello Tomi.
0: Hello, gyors voltál, bekerültél a játékba, úgyhogy igen. Te következel, van 2 kérdésem, mielőtt gratulálnék neked, jó?
1: Igen.
0: Az első, hogy mondd el, hogy melyik szám hoz neked szerencsét, mi volt az óra nyerőzenéje?
1: Ez Ákostól volt a Keresem az utam.
0: Igen, és Laci, tudod-e a Petőfi Rádió szlogenjét?
1: Természetesen Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Szuper, akkor meg vagyunk, te nyertél, gratulálok!
1: Igen. Köszönöm.
0: Mióta pályáztál már a Petőfi Rádiós ajándékcsomagra?
1: Őszinte legyek, most először.
0: Tényleg? De hallottad már a játékot, ismerted?
1: Többször, persze, csak mindig ezek a mozi jegyek, meg egyéb ilyen játékok voltak, és úgy voltam vele, hogy nekem inkább ez a passzos ajándékcsomagos történet kellene, úgyhogy ezért gondoltam, hogy akkor próbálkozunk egyet.
0: Aha, de jó, hogy akkor ez most összejött. Eddig csak hallottad, hogy igen, mások nyernek, megjött a kedved, és akkor bám, beküldted és nyertél.
1: Igen, de na, kicsit izgultam is, megmondom őszintén, mert mondom, mire megtaláltam a telefont, meg mire megnyitottam, minden, mondom, mondom, lassú voltam.
0: Hát egyébként mindenki ezt gondolja, szerintem mindenki ezt gondolja, mert olyan stresszben van ilyenkor az ember, hogy hú, most be fogok kerülni, igen, nem, gyorsan pötyögök, elrontom, nem rontom, szóval szerintem ez természetes. De lényeg, igen, hogy akkor megvan, Petőfi Rádiós ajándékcsomag a tiéd, bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez megy majd neked postán.
1: Nagyon szuper, köszönöm szépen.
0: És miközben hallgatsz épp minket, mit csinálsz?
1: Megmondom, hogy szintén éppen a kemencémet fűtöm.
0: Na.
1: Csináltam egy kemencét, és most éppen szárítom.
0: Aha.
1: Az udvarom.
0: És mikor lesz felavatva?
1: Hát terveim szerint ez 3 hét múlva, a hosszú hétvégén, október 23-a hosszú hétvégén, akkor egy csütögeséssel fogjuk felavatni a családba.
0: Az már nem is 3 hét, mert jövő hét hétfőg az, mert jövő hét már hosszú hétvége.
1: Igen.
0: Így
1: jövő hétvége, igen. Hú, de megy az idő.
0: Igen, igen. És mi fog benne készülni?
1: Hát még konkrét tervek nincsenek, de nyilván egy jó nagy tepsibe mindenféle földi finomság, mindenféle.
0: Na hát sertés, küldj róla egy fotót nekünk, jó? Hogyha megvan benne az első kaja a családnak.
1: Mindenképpen, mindenképpen.
0: Addigra pedig szerintem a Petőfi Rádiós ajándékcsomagod is megérkezik, úgyhogy tudsz belőle majd kortyolgatni bármit. Én pedig a következő dalt is neked játszom, a Magna Cum Laude, és ha lehet, hogy eltört, ez most a tiéd.
1: Én nagyon szuper, köszönöm szépen.
0: Játék holnap délután is lesz, 4 és 5 óra között. Figyeld a zenék közötti felhívást, és nyeri, pályázz a Petőfi Rádiós ajándékcsomagra. Ha te vagy az első, holnap téged hívnak. Legyen szerint.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Hétfő délután 5 óra lesz, szóval a mai munkanap lassan, de biztosan célegyenesbe fordul. Ha úton vagy, dolgozol, veled vagyok a folytatásban is, mindjárt a Heaven Street 7 dala szól. Hol van az a crazy srác?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Két szomszédos sziget az Indiai-óceán közepén. Egy helyi Maldív-sziget, amelyre rekordgyorsasággal szakadt rá a telekommunikáció. Így a szigetlakók napi 10-11 órát töltenek az okostelefonjaikkal. Motorcsónakkal alig 5 perc innen a világ egyik legdrágább privát szigete, ahová a felső 10 000 jár, hogy a világ zajától távol, kikapcsolt telefonnal és wifi nélkül nyaralhassanak. On the spot. Okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akció saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
6: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
7: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Az elfelejtett sziget. Tele varázslatos lényekkel.
9: Kapaszkodjatok!
8: De vigyázzatok, mert minél tovább maradtok ott, annál több emléket felejtetek el.
7: Elfelejtett sziget. A mozikban.
10: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
11: Vagy ki sem látsz a dugóból.
10: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
11: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
10: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
11: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
10: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
11: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
10: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
11: a Petőfi Rádióban.
12: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ő magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
11: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
11: Ez a Petőfi Rádió.
13: Visszatér a napos gomoly felhős idő. Vasútfejlesztési programokról is beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka.
11: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Egy személyautó és egy kis teherautó ütközött össze az M0-ás déli szektorán az M5-ös felé a 15-ös kilométernél. A sérült járművek a középső sávon vesztegelnek, a torlódás már 3-4 kilométeres. Baleset történt a 21-es főúton Lőrinci térségében a 6-os kilométer közelében. A helyszínelés ideje alatt Zagyba Szántó felé egy sávot lezártak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
11: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
13: Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű aszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Emlékeztetett arra is, a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a következő 10 évben 3550 milliárd forintot fordítanak a magyar vasút megújítására. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi, hogy működhessenek magyar tannyelvű iskolák, magyar nyelven is érettségizzenek a diákok, valamint használni lehet az anyanyelvet az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Leégett Párizs legrégebbi fedett piaca. A turisták körében is népszerű épület mára virradóra szinte teljesen megsemmisült. A műemléknek nyilvánított vásárcsarnokot 1615-ben, 13. Lajos uralkodása idején alapították.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Hajnalban sokfelé képződnek pára és kötfoltok. A délelőtti órákban délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban a fagyzugokban -2 fok is lehet, máshol 2 és 8 fok közötti hőmérséklet valószínű. Napközben 12-17 fok várható.
3: A hírek után
11: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hétfő délután 5 órakor lassan elhisszük, hogy igen, vége lehet ennek a munkanapnak is. Számíthatsz rám a folytatásban, akár dolgozol, akár hogyha úton vagy haza. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, elkísér a Heaven Street 7 dala. Itt a Hol van az a Crazy Srác?
11: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Napsütésben játszottam Szőré és Pulek dalát, ez volt a forró tél.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Hallgatóink a szemeink, baleset történt Nagykörös és Kecskemét között, árokba hajtott egy személyautó a 22-es kilométernél, mindez a 441-es főúton. Ezért van tehát forgalomkorlátozás Nagykörös és Kecskemét között a 22-es kilométernél. Korábban baleset volt az M0-áson, az M5-ös felé a 15-ös kilométernél egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze. Jelenleg 3-4 kilométeres torlódás van, ezért lassult át az M0-ás forgalma. Az M5-ös felé baleset a 15-ös kilométernél. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Petőfi hídon Pestre, a külső sávban a Boráros tér előtt. Hátra is nézek, és igen, van egy kis lassulás, tehát baleset a Petőfi hídon Pestre, a külső sávban a Boráros tér előtt, illetve tart a helyszínelés a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körútnál, ahol csak egy sávjárató. Tehát a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körútnál baleset. Várom a további közlekedési infokat az egész országból, Inácsról, Füzesabonyból, Harkányból. Hívja 061-759-6060-on. Köszönöm szépen előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Senkit sem hagyunk egyedül, utazás közben is veled vagyok. Mindjárt felrázunk a tankcsapdával, előbb viszont lassítunk ezzel a dallal. Noémo, levegőt. Fákadó.

Hátországot, mint hogyha nyár lenne, július, augusztus. Gondolunk egyet, és néhány napra leruccanunk a tengerpartra. Elég sokan tették ezt idén, kijöttek a legfrissebb statisztikai adatok, és minden korábbi rekordot megdöntve szeptember végéig 834 ezer magyar turista látogatta meg Horvátországot idén nyáron. Ezt egyébként a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója közölte. A vendégek számában 12%-os növekedés volt tapasztalható a tavalyi időszakhoz képest, ez pedig történelmi mérföldkő. Na, ki az, aki volt idén Horvátországban, és ki hol volt, kinek melyik a kedvenc úti célja? A fotókat, az emlékeket és az élménybeszámolókat várom akár ingyenes Viber üzenetben, vagy Messengeren. Keres rá a Petőfi Rádióra, és küldd el nekünk a kedvenc nyári képet te is. Zenében is visszahozzuk a nyarat. Gondold azt, hogy nem október 12 van, hanem augusztus 12, fesztivál szezon. Visszanéztem, nagyon meleg volt, közel 40 fok. És most is napsütésben hallgatjuk ezt a dalt. Margaret Island, Fest Serenem.

0: pénz majd a Petőfi Rádióban minden magyar. Biztos, hogy hallatjuk majd ezt a számot is az évzáró koncerteken, akár december 26-án Pécsett, vagy 29-én Budapesten az MVM Domban. Te ott leszel?
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban GPS üzemmódra váltunk, mert folyamatosan tájékoztatunk téged az aktuális forgalmi helyzetről. Figyelem a 441-esen Kecskemét és Nagykörös között, korábban egy személyautó az árokba hajtott, így a 22-es kilométernél van forgalomkorlátozás, tehát mindez Nagykörös és Kecskemét között a 22-es kilométernél, ahol egy sávon megy a forgalom. Korábban baleset volt az M0-áson, az M5-ös felé a 15-ös kilométernél, egy személyautó és egy kis teherautó ütközött össze, itt a torlódás 2-3 kilométer, tehát baleset az M0-ás déli szektorán az M5-ös felé a 15-ös kilométernél, a fővárosban pedig lelassul a haladás a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, terítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, de balesetről most éppen nincs infóm, ha neked van, akkor várom a helyzetjelentéseket nem csak Budapestről, hanem az egész országból, Balatonszemesről, Nagykőrösről, Mátészalkáról, hívja 061-7-59-60-60-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Útközben pedig nem kell minket a játszási listádra cserélned. Ígérem, hogy változatosak leszünk. Hozok mindjárt egy csinszkadalt. Előbb viszont Karamell is énekel. A folytatás pedig Balkán VIP szabadabb. Ezt hozom most a Petőfi Rádióban. A pontos idő 17:44. Jó.

Petőfi Rádió minden magyar. Október 12-e Miksa névnapja. Ha van Miksa ismerősöd, rokonod, akkor köszönj előtt rajtunk keresztül, vagy lepjük meg a születésnaposokat, fordítsunk a dolgon, add meg a telefonszámát, és én felhívom őt majd. 7-kor indul a kívánság műsor. Az üzeneteket itt várom 06 30 30 30 380. A folytatás mindjárt a Fálon.

0: 30-30-380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Meg kell találnom a föld legnagyobb harcosait.
6: Tűzsel álltok a Street Fighterre!
7: Ez a verseny nem az, aminek látszik.
8: Merre van az igazi ellenfele?
9: Hadouken!
10: Street Fighter. A mozikban.
11: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
12: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
13: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 g-os Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop. A jó szomszéd. További részletek coop.hu.
14: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
15: Vagy ki sem látsz a dugóból.
14: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
15: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
14: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
15: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
14: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
15: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
14: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
15: a Petőfi Rádióban.
16: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
17: Visszatér a napos gomoly felhős idő. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Több mint 100 külföldi túrázó rekett Nepál áradások sújtott a régióiban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
17: Egy személyautó és egy kis teherautó ütközött össze korábban az M0-ás déli szektorán az M5-ös felé, a 15-ös kilométernél. A forgalom korlátozás már megszűnt, de a torlódás jelentős, 10 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
17: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Fejes Pétert javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péter szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Elutasította az ügyészség Matolcsi György volt jegybankelnök gyanúsítása elleni panaszát, így tovább folyik a nyomozás az Erste ügyben. A gyanú szerint az MNB bankfelügyeleti munkatársai 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak az osztrák anyavállalattal rendelkező Magyar Bankra, hogy távolítsák el Simor András korábbi jegybankelnököt a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. Matolcsi György tagadja, hogy ő adott volna utasítást, vagy egyáltalán tudomása lett volna ilyen esetről. Elkezdődik az Óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. Ez idő alatt a hidat teljesen lezárják a járműforgalom elől. A gyalogosok az északi oldali járdát használhatják, a kerékpárosok pedig csak a biciklit tolva haladhatnak át. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak. Több mint 100 külföldi túrázó rekett Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gletszer szakadás következtében. A szerencsétlenség 30 ezer embert érintett és mintegy 7500 házat pusztított el.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
17: Hajnalban sok felé képződnek pára és kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban a fagyzugokban -2 fok is lehet. Máshol 2 és 8 fok közötti hőmérséklet valószínű. Napközben 12-17 fok várható. A hét második felében tovább melegszik az idő, helyenként elérhetjük a 20 fokot is.
1: A hírek után...
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: 6 óra van. Szerintem lassan ezt a napot is kipipálhatjuk. Számíthatsz rá munka után is a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Hazafelé, valcsi készítés közben, tanulás közben már is következik a Follow the Flow sikere a porszem.
15: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Sziasztok, Joel Kaufman vagyok a The Rolling Chess Clubból, ez pedig a legújabb dalunk a Rolling Home a Petőfin.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ha most léptél ki a melóból, akkor ez a dal nagyon passzolt. Dérheni, ég veled!
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ilyenkor a délutáni kora esti csúcsforgalomban a legtöbb útinfót a leggyorsabban tőlünk kapod itt a Petőfi Rádióban. Figyelem, az M1-esen torlódás tapasztalatú hegyes halom felé, mert a 88-as kilométernél egy műszaki hívás jármű veszteg el a külső sávon, 4 kilométeres dugóban. Mindez tehát az M1-esen hegyes halom felé, ahol a 88-as kilométernél a külső sávban egy műszaki hívás autó veszteg el. Az M5-ösön új terelés épült ki Ócsa, valamint az M0-ás csomópontja között. Fontos info, hogy aki Budapest felé tart és szeretne az M0-ásra felhajtani, mindenféleképpen maradjon a külső sávban, mert ezt a belső sávból nem tudja megtenni. Tehát mindez az M5-ösön, ahol Ócsa és az M0-ás között új terelés épült ki, és akinek az M0-ás felé van az úti célja, válassza a külső sávot. És tehát merre tartasz éppen? Mindenkire számítok, az egész országból várom a közlekedési infokat. Kerekegyházáról, Tornyos Németiről, Miskolcról, hívja 061-759-6060-on. Köszönöm szépen előre is!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.
0: Most következik egy olyan magyar dal, amelyre még Zele Rászon is azt mondta, hogy ez igen. Ráadásul Zele Rászon maga táncolt erre a nyári szigetes koncertje előtt. Fluor Mizu a Petőfi Rádióban ezt csinál most hangulatot. Kimondta, hogy hétfő este nem lehet

0: vagyok, és ez az újdonság tőlem, a Vadvirág, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Magyar zene.

Petőfi Rádió, minden magyar. Alig múlt fél hét és már sötét van. Elég sokat rövidülnek a nappalok októberben, sőt, másfél órával rövidülnek a nappalok ebben a hónapban. Ennek hátterében a földtengely ferdessége, illetve az éves nap körüli keringés áll. Ott lesz még a hónap végén az óraátállítás is. Egyébként jövő héten, jövő hét hétvégén, október 25-én vasárnap esedékes idén az óraátállítás. Ezután fogjuk majd érezni feltűnően a változást, mert konkrétan fél hatkor már majd sötét lesz a hónap végén. A napkelte jelenleg 6:56, a napgyújtó pedig 6 óra 3 perc. Itt van az ősz, itt van újra. Eléggé eseménydús lesz a Fizz zenekarnak a hóvége a 4 lemezes összjubilomi megaturnéjukkal, amelynek szombathelyi állomása október 23-án lesz. Itt a Ne is figyelj rám most a Petőfi Rádióban.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Pedig lehet, hogy megúsztuk az őszi kabátot, mostantól viszont már szükség van rá. A délutáni csúcsértékek is nagyon maximum 15-17 fok körül lesznek, hiába a napos idő, egész héten ez vár ránk. Ugyanakkor a reggelek, a hajnalok hidegek, csípősek, 3 és 8 fok között lesz például a hőmérséklet holnap reggel. Így tervezünk. Most nálad hány fokot ír az autó?
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Baleset, lámpahiba, bármit tapasztalsz, az egész országból várjuk a közlekedési infokat, és ilyenkor a délutáni kora esti csúcsforgalomban kiemelten fókuszálunk a forgalmi infokra. Az M1-esen a határ felé a 88-as kilométernél egy műszakhibás autó foglalja el a külső sávot, így csak az átterelt sávon megy a forgalom, több mint 5 kilométeres dugóban. Mindez tehát az M1-esen Hegyeshalom felé a 88-as kilométernél, ahol csak az átterelt sávon megy a forgalom. Az M7-es új terelést építettek ki az érti csomópont, illetve az M0-as autóúti csomópont között. Emiatt van minimális lassulás, tehát az M7-esen az érti, illetve az M0-as csomópontok között, és szintén terelés épült ki az M5-ösön, Ócsa, valamint az M0-as között. Fontos info, akik Budapest felé tartanak és szeretnének felhajtani az M0-asra, válasszák a külső sávot. Mindez tehát az M5-ösön a terelésben. Az egész ország híreire számítok. Tényleg mindenkitől agyhelyzetjelentést, Berekfürdőről, Inácsról, Balassagyarmatról, hívja 061 759 6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofon művésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofon művész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a napos gomoly felhős idő. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Visszakaphatják nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot az M1-esen Hegyeshalom felé a 88-as kilométernél. Az átterelt sávon halad a forgalom, a torlódás meghaladta a 8 kilométert. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabály módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Leégett Párizs legrégebbi fedett piaca. A turisták körében is népszerű épület már a víradóra szinte teljesen megsemmisült. A műemléknek nyilvánított vásárcsarnokot 1615-ben 13. Lajos uralkodása idején alapították.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Vélhetően a szerdai Linz elleni Bajnokok Ligája alapszakasz mérkőzés is kihagyja Szoboszlai Dominik. Erről a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzője Andoni Iraola beszélt a Manchester City ellen 3-0 elveszített angol bajnoki mérkőzés után. A magyar válogatott csapatkapitánya térdhajlító izomsérülés miatt a rangadót is kihagyta. Béni István az alapversenyben a legjobb volt, a döntőben végül a negyedik helyen zárt férfi légpuskában a kairói sportlövő világkupán. A számot a cseh Jerzy Privatsky nyerte. Női sportpisztolyban az olimpiai bronzérmes Major Veronika, illetve Fábián Sára Ráhel egyaránt egy körrel szorult ki a 30+30 lövéses verseny döntőjéből. Szántosi Dávid, András Csaba és Szudi Ádám is győzött hétfőn délelőtt selejtező csoportjában a ljubljanai egyéni asztali tenisz Európa-bajnokságon. Szántosi második mérkőzésén első győzelmét aratta, így még reménykedhet, míg Andrásira és Szudira kedden sorsdöntő csata vár a főtáblára kerülésért. A nőknél Nagy Judit második vereségét is elszenvedte csoportjában, így kiesett, ám Péter Johanna győzött, így a keddi utolsó meccsén még lesz esélye kivívni a főtáblás folytatást. A férfi párosoknál az András Szudi kettős 3 sima játszmában nyerte második fordulós összecsapását, ezzel főtáblás, akárcsak Szántosi a Holland de Boer oldalán. Női párosban Péteri Dohócki Nórával viszont kikapott, így ők búcsúztak. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Hajnalban sok felé képződnek pára és kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban a fagyzugokban -2 fok is lehet, máshol 2 és 8 fok közötti hőmérséklet valószínű. Napközben 12-17 fok várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Lengyel Johanna, Never Be, ezzel indul az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban, de hogy mit hallgassunk a folytatásban? Válaszd dalt és mondd el nekem! Hívja 061-759-6060-on, vagy akár küldj ingyenes Viber üzenetet. Kezdhetünk? Kezdhetünk!
0: Itt egy újabb óra! Kizáró

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet. Sziasztok! Csendes hétfő estét végeztünk mindketten a munkában. Párom éppen paprikás krumplit csinál, mert ő készíti a legfinomabbat. Innen is üzenem neki, hogy ő az én békém és szerelmem. Puszi, Mónika. Mónika is a párja. Jó vacsit nektek, és jó pihenést kívánunk. Sziasztok! Egy hosszú nap után hazafelé tartva a drága családomnak, Zoénak, Dodónak, Benőnek és apának szeretnék kérni egy számot, mint pedig a családi számunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát. Köszönjük! Oké, mindjárt ezt is meghallgatjuk, de hogy előbb mit, azt már nem én mondom, hanem te, aki hívta 0-1-7-59-60-60-at. Hello!
3: Szavaz, Brando vagyok, Sejéről, a Henny büféből.
2: Hello! Szia! Milyen a hangulatot nálatok a büfében?
3: Nem tudom, mert most nem ott vagyunk, de majd mindjárt hagyjuk oda.
2: Küldenétek egy számot oda, hogy mire odaértek, már jó legyen a hangulat a csajoknál, vagy mi?
3: Pontosan!
2: Aha, oké, kinek küldenétek a számot?
3: Hát az ottani dolgozóknak, csak a Máriának nem.
2: Ó, Máriának miért nem?
3: Nem Mogorva.
2: Mogorva?
3: Nem szólok semmit, mert így is kapni fogok.
2: Ajaj! Na mindegy, kapja ő is a számot, én azt mondom, jó? Kapja ő is a számot, jaj, és akkor hát ha lesz egy pluszpontotok nála.
3: Inkább ne legyen.
2: Hát ezzel most már biztos, hogy véged. Véged? Véged van a Máriánál.
3: És akkor lehet egy számot?
2: Na, melyikre gondolsz?
3: Bikinitől.
2: A?
3: Részegen kivisz majd haza.
2: Oké, de azért ne így legyen, jó?
3: Nem.
2: Megy a zene nektek, köszi, hogy hívtál.
3: Jó,
2: ez a kívánságműsor ma is 9 óráig. Hívj most!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Semmi, csak véletlenül felhívtalak.
2: Véletlen?
3: Aha.
2: Hát ha már így beszélünk, akkor most már beszélgessünk, nem? Mit szólnál, hogyha kérnél egy számot?
3: Jól van.
2: Milyen zenéket szeretsz? Miket szoktál hallgatni?
3: Hát én az Ariát.
2: Az összes dalát kívülről fújod? Na hát akkor teszteljük, mert akkor játszok neked most egy Azaria dalt, jó?
3: Nem, köszönöm, most nem, mert én most megyek egy ilyen a barátnőmhöz, és ugye stabuszon vagyok, és ugye most nem tudom hallgatni a rádió egyet.
2: Hát nem is azt kell, mert ez a Petőfi Rádió. Engem hívtál. Nem Atist.
3: Ja, akkor le kell tenni.
2: Mi? Letette tényleg. Na,

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet. Sziasztok! A legbüszkébb apuka kérne zenét a kitartó fiának. Boton fiammal hazafelé tartok egy újabb fárasztó foci edzésről, ő pedig lépésről lépésre halad, fáradhatatlanul, hogy beteljesítse álmait. Üzenem neki, hogy itt leszek mellette, és végig kísérem az úton. Rám mindig számíthat, és szeretem őt. Szóljon neki a következő dal a mai nap levezetéséhez. Kedves apa és kedves Botont, örülök, hogy együtt vagyunk. Hajrá, hajrá minden bele, és mi is kívánjuk, hogy elérd a céljaidat. De hogy mit hallgatunk, azt már te mondhatod. 061-759-6060, ezt a számot csörgeti. A következő hallgatunk, szia!
3: Szervusz Tamás, én Sanyi vagyok.
2: Szia Sanyi! Hú, kicsit rosszul hallak, vezetsz?
3: Vezetnek, igen, közben vagyok, menet közben vagyok.
2: Na, akkor mit játszak neked?
3: Majkától a Tubola csúcson.
2: Oké, okay. Kinek szeretnéd küldeni?
3: A fenyőfás multinál dolgozó kamionosoknak küldeni.
2: És te most éppen merre tartasz? Mi az úti célod?
3: Én most éppen Egerből megyek az M3-fele, hatóságmentes, vízenmentes, nagyon jó. Utána megyem 3 és belülőre.
2: Á, emlékszem, te néha telefonálsz hozzám.
3: Én már telefonáltam, igen.
2: Akkor rendszeres kívánságműsor hallgató vagy. Rendítsek, akkor küldöm igen. Neked a zenét, jó? Vigyázz magadra.
3: Szép estét.
2: Neked is, szia. Majka, a csúcson túl ez következik nálunk, és hogy melyik dal legyen a folytatás, döntsd el te. Hívd most.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, szia Nati vagyok.
2: Háló, szia Nati. Mit csinálsz éppen, miközben hallgatod a kívánság műsort?
3: Autóba ülünk és megyünk.
2: Merre mentek?
3: Sopronba.
2: Csináltok valamit úgy konkrétan, vagy csak úgy mentek össze-vissza?
3: Elmegyünk egyet a Mekibe, moziba.
2: Ó, hát akkor laza este lesz. Jól van, vigyázzatok magatokra. Még mondd, hogy kinek szeretnéd küldeni a számot.
3: Hát én az anyósomnak szeretném küldeni Kapuvárra, meg anyukámnak. Sopronba.
2: Meg van beszélve. BSV Nagybuki, always be mine. Ez a tiétek.

0: miért kértem.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Ez már egy üzenet. Szia, Kovácsiba Virágnak, a legszebb szemű lánynak szeretném küldeni a következő számot. Hogy kiküldi, az rejtély, de Kovácsiba Virágnak, a legszebb szemű lánynak szól a következő zene. És hogy még kinek, azt már nem én mondom, hanem az egyik hallgatónk, aki hívta 061-759-6060-at. Halló, Petőfi Rádió.
4: Jó estét kívánok, én meg János Halmárok, Klári mama vagyok.
3: Kész, csó, Klári mama, mit ünneplünk ma, vagy mit ünneplünk mostanában?
4: Szeretném köszönteni unokámat, Boros Gittát, névnapja alkalmából, Hollandiában, Rotterdamban.
3: Wow, ott tanul?
4: Ott dolgozik, és nagyon sok boldogságot, és nagyon jó egészséget szeretnék kívánni neki, egy sok boldog névnapot még.
3: Hát akkor a mama innen is gondol rá itthonról.
4: Igen, nagyon sokat gondolok rá szegénykémre, hogy ott van kint, messze van tőlem.
3: És mivel foglalkozik Gitta?
4: Ott, hát én nem értek hozzá, ilyen számítógépen dolgoznak azok.
3: Aha.
4: Én nem értek hozzá, ilyen otthonról dolgoznak.
3: Régóta kint él?
4: Hát pár éve kint van már.
3: Uh-huh. Na hát akkor nagyon hiányozhatnak.
4: Hát igen, nagyon hiányzik a családunk, minden ünnepségen rá gondolunk, hogy nincs köztünk.
3: Na hát ilyenkor tessék felhívni őt FaceTime-on, telefonon, videókamerán, és akkor egy kicsit be tud csatlakozni a családi ünneplésbe.
4: Igen.
3: Én pedig akkor a következő dalt játszom neki, jó?
4: Jó, nagyon szépen köszönöm.
3: Én is, kész csók. Nyúlevelem Pályőr, valahol, egészen Hollandiáig megy ez a dal. Itt a Petőfin.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nem állunk meg 8 után sem, hiszen nálunk 9 óráig tart a kívánságműsor. Emília és Nóri éppen egy esti sétából, egy sóstói esti sétáról tartanak hazafelé, és saját maguknak választottak egy dalt, úgyhogy hello lányok, ez mindjárt a tiétek.
3: Hello lányok, akiket várunk mi a széllel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúr.

0: Dani Rolanddal.
1: A garázsból indult.
0: Zenéjén generációk nőttek fel.
1: Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
0: Ő nem más, mint...
2: Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Fülekkel a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pianist, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
0: Magyarok.
1: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
0: A Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A műsorajánló után.
1: A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a napos gomoly felhős idő. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Több mint 100 külföldi túrázó rekett Nepál áradások sújtott a régióiban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt a 47-es főúton Mikepércs belterületén. A 9-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Fejes Pétert javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péter szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Elutasította az ügyészség Matolcsi György volt jegybank elnök gyanúsítás elleni panaszát, így tovább folyik a nyomozás az Erste ügyben. A gyanú szerint az MNB bankfelügyeleti munkatársai 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak az osztrák anyavállalattal rendelkező Magyar Bankra, hogy távolítsák el Simor András korábbi jegybank elnököt a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. Matolcsi György tagadja, hogy ő adott volna utasítást, vagy egyáltalán tudomása lett volna ilyen esetről. Elkezdődik az Óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. Ez idő alatt a hidat teljesen lezárják a járműforgalom elől. A gyalogosok az északi oldali járdát használhatják, a kerékpárosok pedig csak a biciklit tolva haladhatnak át. Több mint 100 külföldi túrázó rekett Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa, akkor több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. A szerencsétlenség 30 ezer embert érintett és mintegy 7500 házat pusztított el.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Hajnalban sok felé képződnek pára és ködfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban a fagyzugokban -2 fok is lehet. Máshol 2 és 8 fok közötti hőmérséklet valószínű. Napközben 12-17 fok várható. A hét második felében tovább melegszik az idő, helyenként elérhetjük a 20 fokot is.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 8 óra után folytatjuk itt az élő kívánság műsor hallgatóink kedvenceivel. Tehát, hogyha van olyan zene, ami úgy megcsinálná a hétfő estét, feldobná a napod, akkor várom, hogy megírt 0630-30-30-380, akár SMS-ben vagy Viber üzenetben.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Ezen a számon pedig a közlekedési információkra is számítok. Mindenkire szükségünk van. Edit jelezte nekünk, hogy baleset van a 47-esen Mikepércsen. Két autó ütközött össze, és ezért van forgalomkorlátozás. Tehát a 47-es főúton Mikepércs belterületén. Köszönjük szépen a jelzést! Niki is útközben hallgat minket, de leadta a rendelését, hogy mit hallana szívesen. Így neked szól Hiendala, The Way I Do, a Petőfi Rádióban.

0: 60. Tomi már várja a hívásod.
1: Este 9-ig folyamatosan veszem fel a rendeléseket. Most te jössz?
2: Én egy zenét szeretnék küldeni apukámnak, mert most pont dolgozik a... és tereli a kaszát.
1: Hello, szia! Hogy szólítatlak, mi a keresztneved?
2: Dominik.
1: Apa akkor kaszát szerel? Jól értettem?
2: Igen.
1: És most is segítesz neki szerelni?
2: Igen, kicsit különböztem, mert meg szeretném lepni.
1: Apa akkor mindenhez is ért otthon? Mindent ő szerel meg?
2: Igen, füréshez is, kocsi szerelés.
1: Na hát, egy igazi ezermesterrel van akkor dolgunk. És mit szeretnél apának üzenni?
2: Azt is szeretem, és jó munkát.
1: Hát jó lenne, hogyha boltokban is lehetne kapni ilyen apát, hogy minden családban legyen egy ilyen ezermester. A következő dallal akkor meglepjük őt. Köszi, hogy hívtál.
2: Oké, és köszönöm.
1: Köszi, szia.
2: Cső.
1: Következik Lázárd, aki igen, a Megasztárból is ismerős lehet, de nálunk már korábban járt a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok, Lázárd vagyok, és ez a Tídenivel a közös dalom az Analóg Fotó a Petőfi Rádióban.

És ne szomorkodj többet, hisz kinek kellenek az istenek. Azt mondták, soha nem kell félned, mert többé nem veszíthetsz semmit el.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia.
2: Hello, szia. Itt Tomi, és ott?
3: Na, csetelünk.
2: Csetelünk? Hol? Hol szeretnél csetelni?
3: Hát nem csak így beszélgetni.
2: Beszélgethetünk, persze. Éppen a kívánságműsort hívtad.
3: Ja. Upszika.
2: De miről szeretnél csetelni, beszélgetni velem?
3: Hát,
2: valami most, témát dobjál be.
3: Holnap vissza tudlak hívni?
2: Hogy holnap vissza tudsz-e hívni engem? Én itt vagyok minden délután, aha. Nyugodtan.
3: Oké, akkor holnap délután hívlak, jó?
2: Jó, ahogy jól esik. Oké.
3: Oké,
2: akkor várom, hogy hívj. Szia. De most akkor beszélj helyettünk ez a dal.

0: Manci Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Kívánságműsor záróra, mert 9-kor kezdődik a Kultúr Fitness a stúdióban. Szani, Roland, hello, mi lesz ma este nálad?
3: Szia Tamás, a mai Kultúr Fitness első órájában beszélünk majd többek között Kabir Bediről, vagyis Szántó Kándról is, mert hogy Végvári Ádámmal, a Neoton Família egyik alapítójával beszélgetek, és a mai Kultúr Fitness második órájában pedig az ásványok világában fogunk elmerülni, ugyanis Hegyesi Eszter geológussal fogok beszélgetni.
2: Köszi szépen, Szikora Tamás megy, Szani Roland jön, és akkor itt a felvezetőd, Majka mindenki táncol.
4: Baby, más mond, a 90-es években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
5: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: A reklám után.
0: A mikrofonnál Balog Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Visszatér a napos gomoly felhős idő. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Visszakaphatják nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpát-aljai magyarok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből 7.15 és 19.15 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as
1: számra. Petőfi Rádió.
0: Hírek.
7: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon. A Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, a jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabály módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Európa legjobb nagyvárosi parkjának választotta a Budapesti Városligetet egy nemzetközi szakmai szervezet. A világ 5 régiójában különböző kategóriákban összesen 28 park, szervezet vagy személy kapott elismerést. A díjat Isztambulban adták át, elismerve a csaknem 100 hektáros budapesti park kiemelkedő fenntartását, professzionális üzemeltetését és a látogatói élményt.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Hajnalban sokfelé képződnek pára és kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban a fagyzugokban -2 fok is lehet, máshol 2 és 8 fok közötti hőmérséklet valószínű, napközben 12-17 fok várható, a hét második felében tovább melegszik az idő, helyenként elérhetjük a 20 fokot is.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között Guido és Mauricio de Angelis, valamint egy oszakai gitárvásárlás és a Szándokád című dal. És Végvári Ádámmal, a Neoton Família egyik alapítójával beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az elmúlt 4-5 évtized zenei világát fogjuk gorcső alá venni, egy bizonyos zenei stílus szempontjából. A popra hegyezzük majd ki, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Neoton Família, az Éva Neoton és a Neoton Família sztárjai, oszlopos alapítója, gitárosa, zeneszerzője, dalszerzője Végvári Ádám. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello Ádám.
2: Szervusz, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Még mielőtt belecsapunk a pop zenébe, illetve az elmúlt 4-5 évtized zenei világának, illetve az életednek a fejtegetésébe, azelőtt, hogyha az ember megnéz egy Bud Spencer Terence Hill filmet, akkor mindig szokták mondani, egy Guido és Maurizio De Angelis szerezte a zenét. Tényleg énekeltél élőben személyesen velük?
2: Így van, nemrég itt voltak Budapesten, ugye, és találkoztam velük, az nem is tudom, hogy milyen helyszínen, és volt valami kis koncert, és akkor azt ők hallgatták.
1: Tekergessük vissza az időkerekét, egészen 1980-ig kell visszamennünk, hogyha a Neoton Familiának az alapítását szeretnénk valahogy ecsetelni, vagy legalábbis jobban belelátni ebbe. Ott akkor állítólag a legendák, a városi legendák szerint volt két együttes, ami kicsit konspirált egymással, egyikből a másikba ugrottál be.
2: Igen, hát a Katézse Kerekpressben zenéltem, előtte még az Univerzálban, meg egy pár bandában, és volt egy közös munkánk. És először csak úgy tréfásan Jakab Gyuri megkérdezte, hogy nincs-e kedvem átmenni a Neotonba. Nekem elég sok problémám volt a Katézse Kerekpress egyik tagjával. az egész világ mindenkinek volt vele problémája. És de azért, ugye mivel akkor jött ki az a nagy lemez, a Katézse Kerekpress nagy lemeze, elég nehéz volt a döntés. Gondolkoztam, Gyulával együtt, Bardoszi Gyuszival, ő volt a dobosunk, és aztán úgy döntöttünk, hogy inkább megyünk.
1: Ti az Évával ismertétek egymást korábbról, még 80 előtt, a Neoton Família megalakulása előtt?

0: És tehát volt kapcsolat, de legfontosabb kapcsolat az ez volt, hogy csináltunk egy olyan lemezt, ahol különböző külföldi slágereket vettünk föl. A Kati és a Kerekperec, a Neoton, illetve Kovács Kati, Szánti Jutka, és sorolhatnám, és ez nagyon jól sikerült. És ott én elég jól teljesítettem, és ezért jött aztán a kitalálás. Tulajdonképpen, majd későbben mondom.
1: Jó, erre majd visszatérünk a későbbiekben. Amikor a Kati és a Kerekperecből átugrottál a Neoton Familiába, 1980-ban jött létre az együttes, és hát beutaztátok a világot, számtalan díjat nyertetek, 40 akárhány állomásos turnétok volt a Távol-Keleten, Japánban. Igen, de amikor létrejött az együttes, akkor már tudtátok, hogy milyen zenei stílusra szeretnétek ráfeküdni, vagy összejöttek az alapítótagok, és akkor mindenki mondott valamit, hogy én ilyet szeretnék, én olyat szeretnék, és akkor közösen alakítottátok ki azt a stílust, ami a mai napig ott van egyébként a zenei toplistán.
0: Ez nagyon érdekes. Először is, ugye volt egy nagyon jó menedzserünk, Erdős Péter, akit most nagyon sokan szídnak, így 30 éve nem él, és mindig csodálkozom rajta. Na, lényegtelen. És ő tette fel a kérdést, hogy nagyon fontos eldöntenünk azt, hogy melyik az a közönség, kinek akarunk mi játszani. Ugye akkor volt a rockzenének a előretörése. Megjegyzem, hogy a legfontosabb egyik tényező az, hogy tessék tudomásul venni, hogyha nincs az Erdős Péter a hanglemezgyártó vállalatnál, akkor Magyarországon 10-15 évvel később lett volna bármilyen könnyű zene, akár rock, akár pop, csak meg kell nézni, hogy volt akkor Bulgáriában, Romániában, Szovjetunióban, Csehszlovákiában, nálunk meg szépen elkezdett haladni a dolog, tehát föltette a kérdés, hogy kinek akarunk zenélni. És ugye a rockerek, főleg a kemény rockerek, ők a csöveseknek, az egyszerű, nevezzük úgy egyszerű embereknek. Mi pedig eldöntöttük, hogy azoknak a fiataloknak elsősorban, akik például jól tanulnak, akik szeretik a szüleiket, vagy legalábbis nem utálják, akik szívesen mennek haza, lehet, hogy elhozzák a szüleiket is. És olyan jól felöltözött idézőjelben a 80-as években azért nem volt olyan könnyű. Tehát ezeknek azt mondtuk, hogy nekik akarunk zenélni. És a stílusok pedig, tehát sikerült összehozni egy olyan bandát, egy olyan zenekart, ami nagyon sok rétű volt. Én szerintem ez egyik legfontosabb kulcsmomentum, hogy engem azért hívtak a zenekarba, hogy kellett egy kis rockos hangzás. Nekem egy Gibson Firebird gitárom volt, ami akkor nagyon nagy dolog volt. Majdnem derékigérő hosszú hajam, és enyhe terpezben énekeltem a legkisebb fiút, hogy az apám szóltak. Ott volt Jakab Gyuri, aki imádta a soul zenét, a funkit, még a jazz is. Ott volt Pásztor Laci, aki a popzene atya volt, hogy és nagyon jó egybe tartotta ezeket a zenei vonulatokat, és hát a másik legfontosabb az, hogy valami csodás volt az ének. Tehát előtte is nagyon jó volt, nem akarom magamnak vindikálni jogot, hogy még jobb lett, de bizony kevés olyan zenekar volt, ahol minden tag énekelt, nagyon jól meg voltak szerkesztve a szólamok, és nem véletlen az, hogy a mai napig én azt mondom, hogy nem igen találok, főleg magyar, de lehet, hogy közép-európai együttese, amelyiknek ilyen repertoárja és ilyen változatos műsora volt. Gondolj bele, hogy énekelt egy dalt a Jakab Gyuri, énekeltem egyet. Én énekelt a Csepi, énekelt a Páléva, énekelt a Pásztor Laci, és énekelt a Baracs. Ez 6 ember, aki szólót énekelt, tehát egy műsor nem úgy ment le egy koncert, hogy kiáll, ma is sok ilyen van, kiáll egy énekes, és végignekli az egész koncertet. Nem, nálunk ez be volt osztva, nagyon komolyan, meghatározva a szerepek, és hát ezek szerint bejött.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Végvári Ádám, az Éva Neoton, illetve a Neoton Família és a Neoton Família sztárjai, időrendben, lehet, hogy rosszul mondtam, alapító tagja, frontembere, egyik frontembere, gitáros, a zeneszerzője, mindjárt folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Végvári Ádám zenész, zeneszerző, a Neoton Familia sztárjai, gitáros, a frontembere ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello, Ádám.
3: Szervusz, köszönöm a meghívást.
2: Az imént visszakalandoztunk, 1980-ig, akkor jött létre ugye a Neoton Familia. Most az van, hogy bekerültél ebbe az együttesbe, és alapvetően én a popot említettem, hogy popzene. De azért te huncut vagy ám, mert hogy ha felállsz a gitárral, akkor ott azért elég erőteljesen érződik a rockzenei hatás.
3: Hát hál' Istennek. Épp most ugye október 29-én megyünk az Erkel Színházba, ahol megünnepli a Neoton az Ádám 75-öt, a születésnapomat, és raktam össze a műsort. És ez most olyan műsor lesz, ahol hát úgy mondjam, amit a csávok, a fiúk énekeltek leginkább. Persze közben azért mindig majd bejön, egyszer bejön Éva, a végén ott lesz az egész banda. De egy ponton, ami ugye lesz egy olyan, hogy ez már régi, hogy mondjam, régi műsorszám, hogy kimegyek előre a kifutóra, és egy szám magamba elkezdek. Én úgy mondtam, hogy disznolkodni a gitárommal. Jó torz hangon egy igazi rock szólót lenyomok, és ezt még megfejeljük most azzal, hogy amikor már majdnem megállok, akkor belém robban az alapisti, és valami őrületes hanga, és utána eljátszuk a legkisebb fiút, még közben lesz még egy meglepetés, még egy rock nóta, Deep Purple, és utána jön a dobszóló. Na most, amikor ezt először ugye elpróbáltuk, akkor azt mondtam, hogy hú, gyerekek, valamit finomítani kell. Mert, és akkor úgy csináltuk, hogy előtte is van egy kis finomabb rész, jön a dobszóló, utána egy nagyon finom rész jön, akkor eljátszom, hogy egy kedvenc nótámat, az a barátom a gitárom, amit egy szál gitárra szoktam játszani. Hogyha megengeded, mondok egy sztorit erről, hogy én a Népstadion mellett nőttem fel a Stefánián. Jó tanuló voltam különben, és nagyon szerettem a szüleimet, és ráláttam, az Erkélyre kiállt, 4. emeleten laktunk, és ráláttam a stadion gyepére. És ilyen 6-8 éves koromban már az volt az álmom, volt egy Louis Armstrong koncert, ahol a színpad a gyep közepén volt, és a közönséget nem engedték akkor még be a gyepre. És néztem ezt, és az volt az álmom, hogy édes Isten, ahogy én egyszer oda kiállhatnék, és ott én ott énekelnék a közönségnek. Na, jött 2005, és szerveztek egy Népstadion koncertet a Neoton Familiának, és az a família volt, mert akkor eljött Pásztor Laci is, tehát összeraktuk a régi csapatot nagyjából, és a műsor közepén megengedték az én jó barát, zenész barátaim, hogy volt egy kifutó. Kimentem a fű közepére, mert már színpad most már az izi előtt volt, a díszpálya előtt oldalt, tehát kimentem a kifutón, ott volt egy kerek kis pici színpad, arra leültem a színpadra törökülésbe, gitára ölembe, volt egy mikrofon előttem, és fölemeltek. Valami, nem is tudom hány méter magasba. Én majdnem összetojtam magamat. És ott egyedül, jaj, minden el is érzékenyülök. És elénekeltem ezt a számot, és hallottam, a stadion hatalmas csend volt. És akkor hallottam, hogy az egyik lányom innen bekiaválja. Hát ez fantasztikus volt. És ezt most meg akarom ismételni.
2: Hát ezek, amiket említettél, ezek már ilyen, nem is tudom, Brian May vagy Mark Knopfleri magasságok, hogyha az ember gitárral kimegy előre, és akkor ott előadja mindenféle fejlámpák keresztüzében, ráadásul fel is emelik ott azért, azt gondolom, eléggé meghatározó.
3: Nagyon,
2: pont volt.
3: Ja, és itt az volt az érdekes már, hogy itt beengedtük a közönség, tehát volt álló közönség, ott mellettem, onnan emelkedtem ki. Ez biztos, hogy jó nézett ki.
2: Milyen magasra emeltek? Nincs téli szabad?
3: Hát, de.
2: Minden esetre itt ülsz, úgyhogy nem történt semmi.
3: Igen.
2: Említetted már, hogy lesz koncert, méghozzá 29-én, Ádám 75, nemrég ünnepeltett pár hónappal ezelőtt a születésnapodat, Isten éltessen egyébként, pár hónap távlatából, de akkor ez nem egy klasszik Neoton koncert, hanem akkor ez a te koncerted, ami nyilván meg lesz fűszerezve Neotonnal.
3: Igen, nagyon sok Neoton lesz, és igyekszünk, Dávid a rendező, a dobosunk, itt Dávid, És igyekszünk úgy összerakni, hogy azért valamilyen kronológia legyen benne. Legyenek benne olyan dalok, amik bizonyos korszakokat jeleznek. Tehát például ezt a rokkos korszakot, utána lesz latin korszak. És a régebbi zenekarjaimból, illetve a régebbi szerzeményeimből is egy-kettőt el fogok játszani. Ez is nagyon érdekes, nem is tudom, hogy el szabad-e mondani, mert ez egy kicsit meglepetés, hogy van egy dalom, nem mondom meg a címét, van egy dalom, amit 13 éves koromban írtam, az volt az első nóta. És soha nem játszottuk, és soha nem játszottam, én sem játszottam soha. És most el fogom játszani. Mondjuk nem mellékes az, hogy ezt Ihász Gabival írtam együtt. Ihász Gabi a szomszédom volt, és mi együtt jártunk le a stadionkertbe gitározni, illetve csajozni. Meg gitára sokkal könnyebb, nagyon-nagyon sokan körénk gyűltek, és énekeltük. És ez hű, akkóta. Hát én 7-8 éves koromban elkezdtem gitározni, meg énekelni.
2: Erre majd visszatérünk a későbbiekben. Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Végvári Ádám, zenész, zeneszerző, a Neoton Familia sztárjai, frontembere. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Végvári Ádám zenész, zeneszerző, a Neoton Familia és a Neoton Familia sztárjai, illetve az Éva Neoton alapítója, frontember, egyik frontembere ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Ádám, de jó, hogy jöttél.
3: Én is köszöntelek.
2: Nem sokára koncert. A 75. születésnapodra szerveztek, vagy szervezel egy koncertet, lesz majd 29-én egyébként. Nem klasszik Neoton koncert, de nyilván előkerülnek majd a Neoton életműből is daluk. Említetted, hogy lesz egy olyan dal, amit 13 éves korodban írtál, mert hogy állítólag te az édesapádtól lested el a különböző bundokat, megrafogásokat, így indult neked.
3: Igen, nekünk a hálószoba falán, hát akkor egyből volt nyitva, ez egy nagy ilyen polgári lakás volt a Stefánián, és a falon lógott egy gitár, amin ilyen színes szalagok voltak, rá volt kötözve, és akkor kérdeztem tőle, hogy mi ez? Hát, hogy ő is hasonló volt, mint én, mert hogy csajokhoz elment, és szerenálat adott, és ezért kaput, ledobtak neki ilyen szalagokat, akkor az divat volt, mikor ő volt fiatal. És néztem a gitárt, néztem, és akkor még nem jártam, azt hiszem, de 5-6 éves koromban levettem a falról, leültem, rátettem a lábamra, a combomra, és úgy elkezdtem pöngetni. És a fater ott figyelt, nézte, azt mondja, van ebbe a gyerekbe valami, és akkor már lefogtam a bundokat, mert láttam, hogy ő hogy gitározik, és eltelt néhány hét, és eljátszottam egy dalt, egy ilyen egyszerű kis dalt, és akkor látta, hogy hoppá, és akkor elkezdett tanítani. Megtanította az alapakkordokat, G-dur, D-dur, E-mol, A-mol, A-dur, C-dur, stb. És én meg ezerrel kagylóztam a zenéket, nagyon-nagyon jó rádión volt, szép, nagy, két hangszoros telefonkár rádió volt, azon hallgattuk leginkább a Szabad Európát, mert onnan jött a sok zene.
4: Így Cseke László beszél.
3: Nem is tudom, nyomott a műsor címe. És nem volt még magnónk, és onnan hallgattam a nótákat, és megtanultam. És akkor jött Ihász Gabi, ő hasonlóképpen működött, sőt, egy picit azt hiszem, hogy én tanítottam egy pár dologra, és akkor neki nagyon szép gitárja volt, egy Gibson, hatalmas, bátyától kapta, aki nagy focista volt, Ihász Kálmán, és akkor elkezdtünk kijárni a kis térre, meg a stadionkertbe, és ott zenélgettünk, és így aztán előbb-utóbb eljutottunk S. Nagy Pistához, S. Nagy István, aki akkor egy legnagyobb szövegíró volt, és akkor ő segített nekünk.
2: Az elmúlt mondatait kapcsán, vagy az iménti mondatait kapcsán van egy-két kérdésem, és akkor most még kicsit távolabb vagyunk a zenétől, meg magától a zeneszerzés metódusától, ami neked meghatározó részét képezi az életednek, illetve az elmúlt évtizedeinek. Az egyik a gitárhoz kötődik, mármint az egyik kérdés. Tényleg egyszer átvertek Japánban egy gitárral?
3: Nem vertek át, hanem én nem mondom, hogy átvertem őket, hanem hülye voltam, mert az előbb mondtam, ezt a Gibson Firebird-öt, ezzel kezdtem a japán karriert is, és de nagyon megijedtem, mert a nyakán volt egy nem sérülés, hanem hogy összeereztik a gitár fejet a nyakkal, ott volt egy kis, valami nem tetszett nekem, és én azt hittem, hogy az nem eredeti. És én bolond bementem egy hangszerboltba, és...
2: A tökéletes japán tudásoddal.
3: Igen. És hál' Istennek ők is nagyon tudtak angolul. És akkor mondtam nekik, hogy én ezt a gitárt eladnám. És a pasi megismert, akkor már elég népszerűek voltunk. Tényleg 40 városba jártunk. Ez Oszakában volt, és azt mondja, mindjárt ő telefonálna egyet, fölírta a gyári számot, mert az rajta volt. Gyári számot, elment, telefonált, gondolom Amerikába. Bejött, azt mondta, hogy na itt van, ez egy gitár, hát gitár áruház, hát hangszer áruház volt, de egy szinten csak gitár. De képzeljed egy akkora áruházat, mint a Corvin. Akkor az volt a zeneáruház. És akkor azt mondja, ezen a szinten, ami gitár, amelyiket akarom, választok egyet. És én hülye nem jöttem rá, hogy itt olyan gitárok vannak, hát ott volt az Ibaneznek a George Benson féle jazz gitárja, elhozhattam volna, az most 10 millió forint. És én hoztam egy másik Gibsont, amit eladtam aztán Csillag Endrének, azt is bánom már, akkor jöttem rá, hogy soha többet nem adok el gitárt. És Tehát ez nem kiszúrás volt, hanem én szúrtam ki magammal, aha, hogy nem néztem jobban utána, és most, mikor vettem megint egy Gibsont, és nincs lelakozva a nyaka hátul, lehet látni ugyanazt, tehát ilyen ívben ragasszák össze, mert a Gibsonnak ferdő a feje.
2: Aha.
3: És ez ennyi, és annak a ragasztója kicsit elengedett, bele kellett egy kis csiriszt rakni.
2: Tanuló pénz. Erre szokták mondani.
3: Hát eladtam két Fender Telecastert, amit nem lett volna szabad.
2: Igen, te azért elég menő gitárokkal toltad végig az elmúlt pár évtizedet. Igen. Mindig a legjobb gitárjaid voltak.
3: Igen, így, ez is olyan, mint a síelés. Az ember elmegy síelni, mikor megtanul síelni, akkor odaadnak mindenféle totva, nem akarok rosszakat mondani, tehát rossz léceket, ami már ki van síelve, nem rugalmas, olyan ruhákat, hogy folyik a vízről, az én is így tanultam. És amikor egyszer fölveszed egy jó lécet, meg egy jó ruhát, akkor rájössz, hogy ez egy másik sport. Na, ugyanez van a gitárnál is, hogy voltak olyan gitárjaim, volt egy bulgár, nem tudom, Orfeum, azt hiszem, hogy Orfeusz, vagy mi az, nem lehetett megfogni olyan magasan voltak a húrok, és ilyen bunkón nagy nyaka volt. És akkor utána megvettem ezt a Gibsont, és nagyon érdekes volt, hogy vidéken vettem egy srácot, akinek azt mondta, neki sok ez a gomb, ami rajta van. És ez egy, aki esetleg ért hozzá, ez egy Gibson Firebird, három pikapos, arany szerelékkel felszerelt, valami csoda gitár volt. És akkor rájöttem, hogy na, csak jókat szabad venni, és akkor vettem Telecaster, Stratocastert.
2: Minden is.
3: Igen, mindent.
2: A teljes szerviz meg lett belőle, talán fogalmazzunk így. Meg. A másik kérdés pedig a gitárokon túl. Említetted, hogy amikor még ott a Stefánián laktatok, akkor gitárral mentetek le és csajoztatok. Példás házasságban élsz, igen, sok-sok évtized óta. Na, de hát a legtöbb ember azt gondolta még a 80-as, 90-es években, hogy az Ádám meg az Éva, ők azért együtt egy szép pár.
3: Igen.
2: Volt pár félreértés belőle.
3: Volt. Többek között azért, mert a feleségem is szűke. És nagyon sokszor például lehívázzák, hogy főleg 80-as években. És volt, igazából, tehát amikor kitaláltuk, nem is mi találtuk ki, mert ezt megint a Péter találta ki, hogy itt van ez a két ember, véletlenül éppen Ádámnak és Évának hívják, és nagyon sokat dolgoztunk, sok nótok született, csináljunk akkor egy Ádáméval lemezt. És akkor valahogy így kezdődött, de az az érdekes benne, hogy amikor kim voltunk a Yamaha Fesztiválon, és véletlenül megnyertük, akkor nem akarták el, ugye bevonták, hogy Ádám és Éva a Neoton familiából. És akkor jöttek oda rendezők, meg minden, és több ember, hogy legyünk szívesek bemutatni az útlevelünket, ők nem hiszik el, hogy minket tényleg Ádámnak és Évának hívnak. Aranyos volt nagyon.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Végvári Ádám, zenész, zeneszerző, a Neoton Família sztárjai alapítója, a frontembere, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Soul Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Végvári Ádám zenész, zeneszerző ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy ott lesz, jó Ádám.
2: Szevasz, szia.
1: Nem sokára koncert, Ádám 75, mert hogy pár hónappal ezelőtt volt ugye a születésnapod, Isten éltesse még egyszer, és e kapcsán lesz majd egy koncert 29-én. Lesznek benne a Neoton életműből is dalok, de hát nyilván ez a te bulid, úgyhogy elsősorban azok a dalok, amiket te szeretsz, te szereztél, és nem biztos, hogy a Neotonhoz kötődnek. Említetted, hogy életed első dal, ami 13 éves korodban írtál, az is ott lesz. Hogy történik a zeneszerzés, vagy a dalszerzés Végvári Ádám házatáján? Akár a Neotonnal, akár a Neotonon kívül.
2: Nagyon fontosnak tartom, hogy rengeteg zenét hallgatok mind a mai napig, ami régen még egyszerűbb volt, mert ugye most egész évben szét van húzva a koncertszezon, akkor ez úgy volt, hogy főleg nyáron elkezdtünk koncertezni, például Balaton körül 2-3-szor körül mentünk, akkor jó szotüdülő, tele voltak az üdülők, és mindig minden héten új közönség volt a Balatonon. És mikor vége volt ennek a szakasznak, akkor nekiültünk, és én például éjjel-nappal zenét hallgattam. Uh-huh. Én nagyon, nagyon, ugye a rock zenéből jöttem, azt mondják, én szeretem a, úgy hívják ezt, hogy West Coast. Uh-huh. Ez a nyugati parti zene, a Chicago, a Toto, a Boston, az Eagles, stb. És ezeket hallgattam. És akkor utána, meg közben az ember leül, és elkezd gitározni. Vagy a Beethoven, vagy a Bach, nem tudom melyik mondta, hogy emberek, a zeneszerző az úgy működik, hogy hallgat rengeteg zenét, az lerakódik az agyába, és ebből sok-sok hangból, dallamból összerak egy újat. És hogyha sikerül úgy megcsinálni, hogy ne hasonlítson semmire, de maga a stílus az megvan. Tehát én West Coast stílusban írtam a legkisebb fiút, vagy a karnevált, stb. És ez így működik. Ha nem sikerül, akkor azt mondják, hogy plágium. Még ma jöttem, nem ma, a napokban jöttem rá, hogy hallgattam egy spanyol, ne, kubai lemezt, dalokat, YouTube-on, és rájöttem, hogy hallottam egy nótát, mondom, Jézus Mária, most ezt vagy ők vették tőlem, vagy én tőlük, de mondjuk mi voltunk, én írtam meg előbb is, én őket nem hallottam. Aha. Ez a Varadero című számom, ami, hát azt Kubába írtam, és az arról szól, Kubáról szól.
1: Hogyha végignézzünk az elmúlt pár évtizeden, 40-50 éven, számtalan dal született a jó voltatból, a jó voltatokból. Van olyan, amelyik, mondhatjuk azt, és Neoton dalok közül szinte az összes láger lett. Van olyan, amelyik kiemelkedik a többi közül, akár nem tudom, a története szempontjából, a sikere szempontjából. Van olyan, ami kiemelkedik a Neoton életműből szerinted?
2: Hát nekem személyesen, azt hiszem az Évának is, az egyik ott mindenképp a Hónap hajnalig. Tehát ugye azzal nyertünk egy olyan fesztivált, ami a világ legnagyobb fesztiválja volt, és mindenhonnan küldtek, Amerikából, Kanadából, mindenhonnan mentek a nóták, és ezt megnyerni az egy nagyon nagy dolog volt, és ott állni a színpadon, addig is már népszerűek voltunk, de amikor ott álltunk ezekre a többi részvevővel, akkor ötlött a fejünkbe, az eszünkbe, hogy Atya Úristen, kik között vagyunk. Az egy nagyon nagy dolog volt. Addig be voltunk zárva, tényleg egy kalickába. Egyik nap utaztunk, másik nap koncerteztünk, kim voltunk vagy két hónapig, és nem nagyon érzékeltük azt, hogy azt igen, hogy a közönség szereti ezt, és tényleg kiabálnak, és a csajok jönnek utánunk éjjel-nappal, de hogy ez nemzetközileg is ilyen volt, az egy nagyon nagy meglepetés volt. Tehát ez az egyik nóta. Ráadásul az angolul készült el előbb, és aztán lett magyar szövegen, Time Goes By, úgy nyertük meg. És a másik az kettő van, mert vagy a Santa Maria, vagy a Don Quixote, amihez megint olyan emlék fűz, a Santa Maria, amikor elkezdtük a spanyol, ott is volt egy turnénk, és kint voltunk Barcelonában, és a Ramblán lementünk, ott van egy kikötő, és megnéztük a Santa Maria hajót, ami különben nem az. Egy másolat. És megnéztük az öcsivel, Barac öcsivel, és beültünk egy taxiba, hogy megnéztük, megyünk vissza a szállodába. És megszólalt a Santa Maria rádióban. Akkor már is sokat játszották a Neotont. Megszólalt, és a pasi csutkára föltekerte izét, a hangerőt. Mi hátul ültünk ketten az öcsivel, és üvöltötte, hogy Santa Maria! És hogy hátra néz, azt mondja, ismerik ezt a bandát? És mondja, összenéztünk az öcsivel, most mondjuk neki azt, hogy mi vagyunk azok.
1: Nem hitte volna el.
2: Nem. És akkor már akkor kezdődtek ezek a tévé, hogy mentünk ilyen reggeli háziasszonyoknak a műsorába, ami most megy nálunk Magyarországon, meg a Európában, az ott akkor már nagyon nagy volt, de főleg Japánban, hát ott az is hihetetlen.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Ádám, mert hogy sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez, említetted, amikor a gitárokról beszéltünk, hogy hát jó gitárral könnyebb játszani, mint a nem tudom, síléccel, hogyha az ember jót vesz fel, akkor talán síelni is könnyebb. Állítólag későn érintett meg a síelésnek a szele, de fiatal korodban nekem mindenféle jeges sportok ott voltak az életedben.
2: Nem csak fiatal koromban, most mondjuk olyan 2-3 év, hogy habba kellett hagynom. Én hetente 2-szer jégkorongoztam. Egy éve, volt olyan év, hogy elmentem 5-ször síelni. Tehát ahogy leesett az első hó, általában a halottak napján elkezdik már a besíeléseket a gleccsereken, és annyira, ugye mivel én korcsáztam, azt is 6-7 éves koromban kezdtem el. És apám vitt le a kis stadionba, mert közel laktunk, ugye. És akkor elkezdtem, nagyon megszerettem a jégkorongot, szerintem a legjobb sport a világon, és és volt egy barátom, aki nagyon úgy síel, mint a Klammer. És mondta, hogy menjek el síelni. Nem megyek, hagyjál békén, egy drága sportasi, mert messze van, meg utazni kell, meg én jégkorongon nagyon jó el vagyok. És egyszer rá tudott beszélni, és elmentem. Ez valamikor már ilyen 40 éves korom környékén volt. És ugye, mivel nagyon jó korcsolyáztam, nekem könnyebb volt megtanulni is síelni. Ha már azt mondtak, hogy semmi köze a kettőnek egymáshoz, szerintem van, főleg most a carving lécekkel. És annyira beleszerettem, hogy volt olyan év, amikor 5-ször. Tehát november, december, január, február, március, minden hónapban elmentem síelni.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére. 29-én, tehát koncert, ott lesznek a dalok, amiket szereztél, ott lesz szinte mindenki a Neoton familiából, vagy a Neoton família sztárjaiból. Szándokán lesz egyébként, jut eszembe.
2: Igen.
1: Köszönöm. Jó, és akkor az utolsó kérdés a végére. Lesz pedig az, hogy azt említetted, hogy a jégkorong a legjobb sport szerinted a világon.
2: Igen.
1: Hát, akinek kiverték a fogát, vagy nem tudom, kicsit helyre kell tenni az arcát, nem biztos, hogy így gondolkodik, ez hozzátartozik a jégkoronghoz. Neked meccs közben, előtt, edzésen nem voltak ilyen kis balhékor, jégkorongnál?
2: De mindig volt. Van is egy nagy sztori, hogy úgyhív Babá Józsi. Na, válogatott kórés volt, és én voltam, mint 8-10 éves, és tanította, hogy mit kell csinálni akkor, amikor megyek a palánk mellett, és rászorítanak a palánkra. És ez neki úgy sikerült, még a botot is alányomta, hogy kirepültem a palánkon kívülre, és kitörtem a fogam. De megtanultam, hogy mit kell csinálni, hogyha jönnek szennyezni, és rá akarnak tolni.
1: Ádám, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további.
2: Köszönöm szépen. Akinek fáj.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Végvári Ádámmal, a Neoton Familia egyik alapítójával, frontemberével beszélgettem. A következő órában pedig Hegyesi Eszter geológussal fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
2: A garázsból indult.
3: Zenéjén generációk nőttek fel.
2: Mára pedig az ország

0: egy adat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pihenés, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
1: Magyarok.
2: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Visszatér a napos gomoly felhős idő, jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Visszakaphatják nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a Balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből 7.15 és 19.15 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabály módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Több mint 100 külföldi túrázó rekett Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa, akkor több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gletszer szakadás következtében. A szerencsétlenség 30 ezer embert érintett és mintegy 7500 házat pusztított el.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Hajnalban sokfelé képződnek pára és kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban a fagyzugokban mínusz 2 fok is lehet, máshol 2 és 8 fok közötti hőmérséklet valószínű. Napközben 12-17 fok várható. A hét második felében tovább melegszik az idő, helyenként elérhetjük a 20 fokot is.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a gyémánt, az ametiszt, az opál és az arany is. Hegyesi Eszter geológussal beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: inkább. Ezekről lesz most szó hétvégén, meg persze majd a következő év évásványa jelöltekről is egy picit szót ejtünk.
1: Három jelölt van állítólag, majd a későbbiekben beszélünk. Olivit, vagy mi a pontos neve az egyiknek?
0: Olivin, mint az Olivin. Oliva, igen, igen, így van. Egy gyönyörű olivazöld, természetesen igen, innen kapta a nevét, és ő lesz a földköpeny ásványa, a földünk nagy része ebből áll. Jelölt még az augit, ami egy pirokszénféle, és hát a kőzetekben egy fontos mélységi magmás víztároló ásvány, ugyanis egy pici víz van kötve a szerkezetében, majd a magmás folyamatokban lesz fontos, illetve egy nagyon aktuális ásvány is versenyzik most a következő év ásványa címért, méghozzá a Chrysotil Asbest. Ugye az asbest szó mindenkinek feltűnhet belőle, bizony ebből volt mostanában nagyon nagy baj a Dunántúlon, ugye az osztrák burgenlandi bányákban rengeteget bányáztak ebből a zöld ásványból, és ő is most indul, nagyon különleges, nagyon sok mindent lehet róla majd elmondani, de akkor azt hiszem hamarosan megbeszéljük.
1: Ha már behoztad, akkor foglalkozunk egy-két mondatot ezzel a bizonyos kriolit, asbest, vagy mit mondtál?
0: Chrysotil.
1: Ezeket én nem fogom tudni megjegyezni,
0: persze,
1: sajnálom.
0: Persze, igen, ezek.
1: Az asbestet azt meg tudom jegyezni. Igen. Ez a bizonyos ásvány, nyilván ez hozzáférhető a gyűjtők számára, vagy bárki számára, gondolom, nem?
0: Nem csak a gyűjtők számára, bárki számára. Bárki ha számára. Találunk egy szép zöld követ egyébként, aha, nem tudom, aki mondjuk sétál egyet, ott az Alpok alja környékén, ilyen zöld követ nagyon sok helyen találhat, csak úgy az út mellett, csak úgy kiáll egy kő belőle, és ez a tömeges zöld kő, ez bizony egy szerpentin ásványt is tartalmazhat, többek között ezt a Chrysotil nevezetű ásványt, ami azért tartozik az aszbeszt félékhez, mert szálas, rendkívül szálas, az egyik legszálasabb, ha úgy tetszik, és pont ez rejti a veszélyt is a dologban, mert hogyha belélegezzük az icipici szálait szállóporként a levegőből, akkor bizony az hosszú távon, hosszú kitettség során gondokat, betegséget okozhat.
1: És pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy ez az ásvány, ami jelölt a 2027-es év ásványa
0: címre. Így van, meg kell ismernünk.
1: Igen, de hogy ez egészségre nem káros, hogyha az ember vesz belőle egy kisebb darabot, vagy otthon van neki.
0: Nem, abszolút nem. Akkor káros, hogyha belélegezzük, tehát nem szabad kalapálni, nem szabad ütögetni, nem szabad rajta kocsival áthajtani, és itt van ugye a kapcsolódás, az aszbeszt botrány, hogy úgymond, hogy utakra szórták ezt a követ, és bizony így a szál koncentráció megnövekedett a levegőben. De ha mi a kezünkbe egyet tartunk, akkor attól semmi bajunk nem lesz, sőt, hoztam is egy ilyen kis mintát, itt van előttünk a dobozban. Igen, úgy néz ki az egész, mintha ilyen hajszálak lennének egy ilyen gumóba összerakva, egy ilyen erős, szálas struktúra, és hogyha megmozgatjuk a dobozt, szinte nem is kőnek tűnik, mert hogy mozognak benne a szálak.
1: De hogy ez kőből van egyébként, csak ilyen kőszál?
0: Így van, kőszál. Aha. Talán lehet hasonlítani a kőzetgyapothoz.
1: Úgy néz ki, mintha ilyen macskaszőr lenne, csak nem gumóban, és akkor ez nem szőrből van, vagy nem hajszálból van, hanem hogy ez kőből van. Kőszál.
0: Így van, ez egy szilikát ásvány, ami olyan hosszú szálakban kristályosodik, hogy ilyen szépen párhuzamosan lehet őket látni.
1: Na, majd a későbbiekben visszatérünk ezekhez a jelöltekhez, viszont úgy kezdtük a beszélgetést, hogy a legek. És ugye ez most a fő témája majd a következő ásványbőrzének. Melyik a legnagyobb ásvány, ami egyébként ilyen nagy érdeklődésre tart számot? A közel-keletig kell mennünk, és akkor a Kába kövét keressük meg Kában?
0: Hát, az valószínűleg sokkal kisebb lesz, ott csak a körítése lesz nagy. Aha. Ugye az egy meteorit, amit most mondtál, valószínűleg így tartják. Természetesen az is ásványokból áll, egy kőzetet rejthet, de hát ezt ugye senki nem tudja a vallásos körülményesség miatt. Na de a legnagyobb kristály, amire szerintem te gondolsz, ahhoz egészen a másik irányba kell indulnunk, méghozzá Mexikóig megyünk, és ott a Naika nevezetű bányában, egy ezüstbánya volt ez valamikor, felfedeztek egy hatalmas üreget, egy barlangot. Nagyon-nagyon meleg van, 80 fokos párás levegő, és óriási nagy kristályok nőnek. Mégpedig ilyen kristályok, amit itt az asztalra letettem, ez a gipszkristály, vagy másik nevén átlátszó formában szelenit. Valaha volt legnagyobb kristály is ilyenből nőtt, és hát jó, 12 méteres is tud lenni egy ilyen hosszú kristályrúd belőle. Viszont ugye ide nem sok ember tudott lejutni, tehát ezt nem sokan látták, csupán a kutatók, meg egy-két kiváltságos ember, aki ide bejuthatott csak. Szóval

0: Ezt most már teljesen megint elárasztották a bányába. Aha. Nagyon rövid ideig volt látható ez a fantasztikus kristálybarlang, és most már ugye csak a szkennyét nézhetjük meg, tehát 3D-be leszkenelték az egészet, körbefotózták, mindent megörökítettek, és újra víz alatt van. Miért fontos ez? Mert ilyen nagy kristály csak abból a forróvizes oldatból tud nőni, ami ott jelen van, és ráadásul ez a gipszkristály, ez egy nagyon gyors növekedésű ásvány, ami azt jelenti, hogy nem minden esetben kell neki több 10 millió év, mint mondjuk egy szép ametisztnek, hanem néhány száz vagy néhány ezer év alatt is hatalmasan növekedhet, ha jók a különbségek. Ugye nekem ez kevés, igen. Én geológus vagyok, ugye én millió években gondolkodok nagyon sokat, tehát amikor így azt mondom, hogy gyors, akkor jaj, pár száz év ugye elrepül, aha, igen, ezen mindig meg szokott lepődni mindenki, hogy mennyire kevésnek tűnik.
1: A legekről beszéltünk, mm-hmm, azt említetted, hogy Mexikóig kell menni, és akkor ott van ez a bizonyos hatalmas. Mi a pontos neve még egyszer?
0: Gipszkristály,
1: igen. A legek úgy is számítanak, hogy a legdrágább például, és akkor nem biztos, hogy a méret számít.
0: Hogyne? A legdrágább, hát nem is tudom, talán ugye azt mondják, hogy felbecsülhetetlen az értéke, egy gyémántról van szó, méghozzá a Kohinor gyémántról, aminek hát ötletük nincsen az embereknek, akik ékszerészeknek, szakmabelieknek, gemológusoknak, hogy mégis hova tegyék az értékét. Az egyik legszebb és legtisztább gyémántról
1: ez
0: van
1: lila,
0: szó.
1: Ez lila, ugye, ha minden igaz, ilyen mély lila.
0: Az a Hope gyémánt lesz, na, az is nagyon értékes, az a Smithsonian Múzeumban van, aha, de ez a mi Kohinor gyémántunk, ez hát Erzsébet királynőnek volt a koronájában. És hát ugye természetesen brit kézre került, mivel Indiából származik, gyarmat, és hát tudjuk, hogy onnan szépen a britekhez vándorolt a legtöbb drágakő, szóval nincs felmérve, hogyha az ember rákeres, azt mondják, hogy felbecsülhetetlen az értéke, nem tudjuk, hogy mennyi.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hegyesi Eszter, geológus, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: drága hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Petőfi Rádió.
2: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Hegyesi Eszter geológus ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél. Köszöntelek még egyszer, szia Eszter.
4: Szia.
3: Nem sokára megint ásványbőrzen, most a legek kerülnek ugye központba az ásványbőrzén, a legnagyobb, a legértékesebb, a legnagyobbat már említetted. Ez Mexikóban van, méghozzá egy bányában, újra elárasztották, úgyhogy most már csak 3D-ben lehet megnézni, illetve a Kohinoor gyémántot említetted, amiről én azt hittem, hogy nyilván valahol, nem tudom, a Közel-Keleten van valamelyik sejknél, de nem, valahol Angliában van nyilván, méghozzá az angol királyi család valamelyik trezorjában.
4: Hát, azért ugye ott a királyi korona jégszerek, azok a Towerben találhatóak, és szerencsére bárki megnézheti ezt a koronát is, hogyha ellátogat a londoni Towerbe, és láthatja ezt a gyémántot természetesen hihetetlen mértékű biztonsági intézkedések mentén, de naponta több ezer ember fordulott meg, sőt, érdemes előre foglalni, ha az ember arra megy, mert nem nagyon lehet bejutni a hosszú sorok miatt, annyian kíváncsi a korona ékszerekre.
3: Azt említetted, hogy ennek a bizonyos gyémántnak, ami második Erzsébetnek ugye a koronáját díszítette, ennek nincs felbecsülhető értéke, nem tudják megmondani, mennyibe
4: így van,
3: kerül.
4: Már... annyira tiszta, és annyira szép, és annyira értékes, hogy nem mondtak rá egyszerűen összeget, de minden bizonnyal több millió, vagy több százmillió dollár lehetne ennek, akár egy pici súlymértéke, vagyis karátja ennek a gyémántnak.
3: Hogyha levesszük a Kohinoor gyémántot a lista éléről, akkor mi a második? Mi az, aminek van?
4: Még egy gyémánt.
3: Sejtettem. Mi az, aminek mérhető ára, piaci ára vagy értéke van?
4: Még mindig egy fehér gyémánt, az, ami itt a lista második helyén rangolt. Mégpedig a világ legnagyobb gyémántjának az egyik darabja. A Cullinan gyémánt, ami körülbelül, hát körülbelül egy ilyen két maréknyi jó nagy gyémánt darabot képzeljünk el. Ez a Cullinan gyémánt, és ez fel lett darabolva, méghozzá 5 fő darabra, és még egy pár kisebb darabra, és ennek a legnagyobb darabja, ami hát megint csak jó pár millió dollárra becsülik az értékét, és szintén találjuk ki, hol van, hát persze, hogy a briteknél, ugye ezt is ott találjuk meg a korona ékszerek között, viszont ugye ezek soha az életbe valószínűleg nem fognak kikerülni forgalomba, ezért is nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan mennyit érnek, de nagyon-nagyon jellemző például különböző gyémántokra ilyen 10 millió dolláros nagyságrendben adnak ki összegeket, gyűjtők, amiket mondtál, sejkek. Például egy sejk vette meg a világ legnagyobb zafírját, ha nem is gyémántját, amit Sri Lankán bányáztak, és egy hatalmas kék zafír tömb. És hát ez viszont eltűnt valóban egy sejknek a széfébe landolt, nem tudjuk, hogy hol, de néhány évvel ezelőtt lehetett hallani, hogy Ratnapúrába óriási nagy lelet, és hát 150 kilogrammot is megközelítette. Ez a zafír természetesen nem ékszerminőségben, hanem mint korund ásvány volt jelen, de ennek is nagy híre ment.
3: Hogyha már arról beszélünk, egy kicsit veszünk már el a gemológia világában, te valamennyire rálátsz erre, nem tudom, hogy lehet-e válaszolni, vagy tudsz-e válaszolni erre a kérdésre. Azt említetted, hogy ezt a bizonyos gyémántot, ami a második legértékesebb a Kohinoor után, feldarabolták 5-re. Na most van ez a mondás, biztosan igaz, hogy gyémántot csak a gyémánt vágja, de hogyha el is vágja, akkor nyilván ott vannak kicsi lepattanó darabkák, meg a csiszolásnál keletkezik por, gyémántpor, gondolom én. Azok eltűnnek a légkörben is kész, vagy azt összegyűjtik, mert hogy ilyen hibrid szobában csinálják, és akkor annak is van értéke.
4: Hát ugye egy gyémántnak a vágását nagyon-nagyon sok tervezés előzi meg, és legelőször tulajdonképpen nem is vágják a gyémántot, hanem hasítják. A gyémánt kiválóan hasad, tehát ha esetleg valaki járt már így, hogy nagyon szerencsétlenül leejtette egy gyémántot a padlóra, nem
3: minden
4: biztos,
3: nap,
4: hogy a gyémánt... Igen, hát igen, engem se fenyeget ez a veszély, szóval na, szóval igen, nagyon könnyen elpattan, mert kiválóan hasad egyik irányba, és azt csinálják, hogy kis vésővel, kis kalapáccsal először hasítják a gyémántot a megfelelő sík mentén, nagyjából formára, és ugye utána fogják elkezdeni gyémántkoronggal vágni a gyémántot, mégpedig ugye ott jönnek le ezek a bizonyos darabkák. Aha. Előtte ma már a modern világban 3D-s tervezés kerül sorra, és megpróbálják megállapítani, hogy melyik a leggazdaságosabb forma annak a gyémántnak például, amiből a legtöbb súly megmarad, és a lehető legjobb zárványok nélküli tisztaságot ki lehet hozni.
3: Még egy kérdés ehhez, aztán utána majd foglalkozunk ezzel a harmadik ásványjal, amit hoztál, meg az egyéb ásvány ügyekkel, hogyha fogalmazhatok így, és most nem a vízre gondolok, hanem hogy ha arra gondolok, hogy gyémánt, akkor, és persze lehet, hogy én nem vagyok annyira jártas a gyémántok világában, de hogy nekem a gyémánt az mindig valamilyen szögletes cucc. Különböző sík formái vannak. Kerek, gömb alakú gyémántot én még sosem láttam.
4: Hát nem véletlen, mert hogy a gyémántnak a legelőnyösebb forma az úgynevezett fazettálás, tehát hogy kis síklapokat csiszolunk körbe a gyémántra. Azon belül is a legkedveltebb forma az a brilliáns forma, ugyanis minél több kis lapocska van, annál nagyobb a visszaverődés, és annál nagyobb a csillogás, ezért nem csiszolnak gömb alakúra gyémántot, mert a visszaverődése egyszerűen nem lesz látványos, és olyan, mintha egy darab üveggel a nyakunkba járkálnánk mondjuk. De, hogyha például erre a brilliáns formára, ami 57, vagy esetenként 58 lapból is áll, hogyha az alját is számoljuk, akkor, ha erre csiszoljuk, akkor gyönyörűen fényvisszaverés történik, és valóban az a gyémánt úgy fog csillogni, ahogy kell neki.
3: Hogyha a gyémántok világában kalandozunk, van még ennek olyan renoméja, mint amilyen volt, nem tudom, 20-30-40 évvel ezelőtt, hogyha az ember jár kell a különböző bevásárlóközpontokban, ékszerészetekben, stb., akkor lehet látni, hogy millió egy gyémánt gyűrű van most már a különböző kirakatokban. Van még ugyanolyan renoméja manapság a gyémántnak, mint nem tudom, a 80-as, 90-es években?
4: Hát én azt mondom, hogy nagyon sokat ártott például a szintetikus gyémántok megjelenése ebben az irányban, mert hogy most már azok is tudnak gyémánthoz jutni, szintetikus gyémánthoz, akik eddig nem tudták megengedni. Előtte a gyémánt az amolyan státuszszimbólum volt, hogy gyémántból legyen az a gyűrű, gyémántból legyen az az ékszer, és most meg már valahogy talán sok ember fejében ez így felhigult, mióta tudjuk, hogy igazából pont ugyanolyat lehet gyártani is. És pont ezért nagyon-nagyon nehéz dolga van a gemológusoknak, akik meg kell, hogy állapítsák, hogy ez az adott gyémánt igazi, avagy szintetikus, természetes, vagy mesterséges, és hát ez egy állandó probléma. Gravírozzák egyébként lézerrel a szintetikus gyémántokat, ami kötelező a gyártók számára, mert hogy annyira nem lehet megmondani a különbséget. Úgyhogy szerintem talán a gyémánt irányába ez le fogja vinni az eredeti természetes gyémántra a keresletet, mert meg fognak osztani a gyémánt vásárlók természetes és szintetikus irányba.
3: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hegyesi Eszter, geológus, icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Hegyesi Eszter geológus ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek még egyszer itt nálunk. Szia, Eszter.
3: Szia.
2: Nem sokára megint ásványbőrze, te is ott leszel, nyilván viszed a kis kincseidet, és majd te is csinálsz olyanokat, hogy akkor megmondod, hogy akkor ez eredeti, vagy nem eredeti, vagy hova tartozik, vagy hány éves lehet, vagy stb. Stb.
3: Így van, az ásványbőrzéken szokott lenni ásványhatározás is, tehát én is ott leszek, illetve kiváló geológus kollégák is ott vannak, szóval ha valakinek lapul otthon határozandó ásványa, ne talántán drága köve, ékszerbe foglalva vagy anélkül, az ásványbőrzén mindent megtudhat róla.
2: Három ásványt hoztál, az egyikről már beszéltél, ez az azbest maradvány, vagy mi ez pontosan egyébként?
3: Igen, ő a krizotil azbest.
2: Igen, a másik az, ami a Mexikóban van és elárasztották.
3: Igen, az legnagyobb kristályok ebből az ásványból, a gipsz kristályból nőttek valaha.
2: A harmadikról nem sokára beszélünk, ami össze van gumizva és ilyen, hát kicsit, nem tudom, láma vagy zsiráf formája van, viszont van még egy nyakláncszerűség, amit hoztál, ilyen icipici kis szürke, micsodák golyók vannak felfűzve egy damélra, az micsoda az?
3: Igen, nyers gyémánt nyakláncot hoztam, ugyanis ugye a legdrágább, legkülönlegesebb, legritkább ásványok között mindenhol ott vannak a gyémántok. És érdekes módon én most itt egy nyers formába hoztam őket, mert hát csiszolva valljuk be, nem mindenkinek telik a dologra, de hogy ilyen különleges dolgokat is lehet viszonylag elérhető áron találni, nyers gyémántok, ékszerek, stb. Tehát például az ásványbőrzén ilyenekbe is belefuthatunk. Fantasztikus, még tényleg az is hordhatja, akinek normál esetben nincs több százezer forintja az ásványokra, mert néhány tízezer, illetve néhány ezer forintokért már hozzá lehet ilyen különlegességekhez jutni ott is.
2: És akkor most térjünk rá erre a bizonyos kőzetre, ami szintén egy ásvány, össze van gumizva egy háztartási gumival egyébként, kettő részből áll, és ez mi ez egyébként, Eszter? Az alja ilyen szürkés zöldes, a teteje pedig...
3: Igen, ez egy geóda, itt éppen szedem szét.
2: Jaj, leesik az alja, a szürke rész, igen, a teteje éppen... meg ilyen tégla, rozsda. És belül lyukas, üres, és ilyen lila színű, hát kristályok vannak benne.
3: Bizony, kívülről semmi nem látszik, és belülről csodaszép kristályokkal van kitöltve ez az üreg. Ezt hívjuk geódának, és ugye, hát az a lényeg, hogy legalább három oldalról ásvánnyal legyen kitöltve maga az üreg, és ilyenből egész nagyok is vannak. Aha. Tehát ez most egy ilyen kis kézi példány, ez maximum ilyen 20 centi magas, de ebből léteznek több méteresek is, méghozzá Brazíliában. Brazíliában van egy olyan különleges hely, ez a hatalmas bazalt masszívum tulajdonképpen, egy vulkáni kőzet, aminek az üregjeiben akár ilyen 3-4 méteres példányok is vannak ebből a típusú ásványból. Ezek a geódák. De egyébként a világ legnagyobb geódája az még csak nem is Brazíliában van, hanem egész közel van viszonylag az eddigiekhez képest. Spanyolországba kell ellátogatnunk, hogy megtaláljuk a világ legnagyobb geódáját, ami a pulpi geóda, úgy hívják. És hát, ha nem is lila, az egy ugyancsak fehér ásványból, a gipsz kristályból van, úgyhogy ezen a téren is rekorder. Viszont ebből a gyönyörű ametisztből meg fantasztikus...
2: Mert ami belül van az ametiszt?
3: Az az ametiszt, aha, így van, a kvarc ásvány lila változatáról van szó, és nagyon sokan kedvelik, hatalmas darabokat lehet majd látni nálunk is a bőrzén, tehát ilyen melligérő, fejigérő nagyságrendben is előfordulnak gyakran ezek a geódák, szóval mindenképpen érdemes kinézni oda is.
2: Három ásványt, pontosabban négyet már elmondtál, van még itt egy utolsó icipicike kis dobozka, ez hát aranyszínű, lehet, hogy ez pont arany, egy ilyen kis mosásból, amikor elmentél valahová az Ontario vidékére, akkor kimostál egy kis arany darabkát, egy ilyen fél centiset?
3: Ez bizony arany, ez most fénylik, és tényleg arany, és hát én is szoktam aranyat mosni járni, viszont sajnos hazánkban nincsenek ekkorák, ez a kis apróság, ez körülbelül olyan fél centis. Egy szép aranykristály, ez Venezuelából van, és valóban folyami mosott arany. De hát nálunk ugyancsak fél cent is van, viszont az ausztráloknál van a világ legnagyobb aranyröge. Ez 72 kilogrammos. Azt nem is mosták, ezt ásták. Aha. Ott egész közel vannak az arany telérhez, ahol éppen keresgélik általában. Nem kell a folyó messzire szállítsa ezeket az aranykristályokat, aranydarabokat, hanem ott helyben ássák ki. De ugye a 72 kilót azt szinte alig lehet megemelni, úgyhogy gondolom, hogy nehéz lehetett ennek a felszínre hozása. Minden esetre találtak néhány nagy aranyrögöt, de a legnagyobb színaranyrög, az mindenképpen ez volt, el is nevezték, úgy hívják, hogy Welcome Stranger, üdvözlégy idegen, így nevezték el. Hát igen.
2: És az még mindig ott van Ausztráliában, valahol múzeumban, vagy feldarabolták, beolvasztották,
3: hát, sajnos nem, készült. Sajnos nem. Ezt Canberrába elvitték, miután megtalálták, és beolvasztották, tehát nem maradt meg így. Másolatait láthatjuk egyébként manapság múzeumokban, az eredeti aranyrögöt már sajnos nem találjuk meg.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hegyesi Eszter, geológus. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Hegyesi Eszter, geológus ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, szia Eszter.
2: Szia.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk háromnegyed órában, többek között beszéltünk az aranyról, meg a gyémántról, meg azokról az ásványokról, amiket hoztál. Nem sokára ásványbőrze, és most a legek kerülnek majd középpontba. Beszéltünk a legdrágábbról, a legnagyobbról, hogyha a gyémántról, illetve az aranyról beszélünk. Létezik-e ilyen? Lehet-e ilyet, hogy a legkülönlegesebb ásvány a világon, vagy a földön? Vagy ez egyéni ízlés kérdése, és van, aki a töltött káposztát szereti, van, aki meg a káposztás cvekellit, vagy nem tudom, a húslevest, és akkor nem lehet olyat mondani, hogy a legkülönlegesebb ásvány.
2: Mindenképpen szerintem is ízlés kérdése, hogy ki mit tart különlegesnek, kinek mi a kedvence, úgymond. Viszont van legritkább ásvány. Többek között ezek olyan ásványfajok, amiket hát egyszer találtak meg, egyetlen egy darabba, soha többet a világon. Ugye 6200 ásványfaj létezik, és a legtöbb, hát az elég kis példányszámban került elő, és ritka mikroásványként tartjuk számon. Viszont nagyon kevés, de van olyan alkalom, amikor egy egyszer talált ásványt, tehát csak egy darab került belőle elő, viszonylag nagyobb méretben megtalálnak. Például Myanmarban volt egy ilyen, ott bányásszák egyébként ezeket a fantasztikus, szép, vörös rubinokat, és itt találtak egy kis antimon tartalmú iciri-piciri ásványt, és egyetlen egyet találtak belőle valaha a világon. És ebből az egyből készítettek egy drága követ meglepő módon. Hát ugye az ásványtanos geológus persze nem annyira örül, hogyha megcsiszolják azt az egyetlen egy kis szem ásványt, mi ugye jobban szeretjük nyersen, de ezáltal lett egy nagyon-nagyon ritka drága kő belőle. Egyébként egy ilyen kis barnás színe van, nem mondanánk, hogy különleges, vagy izgalmas, de nagyon ritka. Pont ezért mondom, hogy ízlés kérdése, mert hogy például speciál nekem sokkal jobban tetszik mondjuk egy gyönyörű opál, vagy éppen egy gyönyörű zafír kristály, tehát minden szín és csillogás kérdése ebben a világban.
1: Ez a bizonyos különleges ásvány, amit megtaláltak Myanmarban és megcsiszoltak, ez hol van most? Valakinek, nem tudom, aranyba foglalva a nyakában lóg?
2: Ez most magánkézben van, sajnos nem tudunk róla sokat, de majd lehetőleg valószínűleg egy múzeumba bekerül, valószínűleg Amerikába fog landolni, jelenleg úgy néz ki az útja, hogy ott kerül majd eladásra.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. 6200-at említettél, hogyha jól emlékszem, hogy ennyiféle ásvány létezik a Föld nevű bolygón. Ez egy bővíthető vagy bővülő lista? Lehet még újabb ásványokat találni, amióta az emberiség ásványokat keres, vagy talál. Azóta megtalálta már az összeset, vagy ki tudja?
2: Bőven lehet hova bővíteni, fogalmazok inkább így, mert hogy például 3 évvel ezelőtt, amikor megkérdezték tőlem ezt a kérdést, azt kellett, hogy válaszoljam, hogy 5700 ásványfaj van. Na most röpke 3 év alatt felfedeztek 500 ásványnál is többet, mert most már a 6200-asokat is rúgjuk tovább folyamatosan, mivel ugye fejlődik az analitika, az ásványtanba és az anyagvizsgálat, ezért folyamatosan fedezünk fel eddig ismeretlen összetételű és szerkezetű ásványokat. Azt jelenti, hogy hát valahol a statisztikai adatok alapján azt mondják, hogy egy 10 000 körül lesz itt a vége, ahogy megállunk, de hát úgy nézem, hogy a legtöbbet meg fogjuk találni a következő 10-15 évben ezekből. Ezek már nagyon picikék, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy találok egy követ, és akkor az valószínűleg egy új ásvány lesz. Ezeket nem látjuk. Olyan különleges környezetekbe keresgéljük őket, ahol eddig mondjuk az emberek nem nézték, tehát ilyenek lehetnek bányászat után felhagyott meddőhányók, ahol például meggyulladt most itt a mecsekben egy szén meddőhányó, alulról füstölt, égett belső égéssel, és keletkezett egy teljesen új ásványfaj. Azért mondjuk ásványfajnak, mert ugyan mesterséges körülmények közül jön, de mégis a természet alkotta. Vagy például kerülnek elő eddig ismeretlen ásványok is Magyarországról. Szinte minden évben találunk egy olyan kis apróságot, ami eddig nem volt ismert innen legalábbis tőlünk a tudomány számára. Keresés kérdése is találunk.
1: Számtalan ásványról beszéltünk. Azt említetted, hogy az opál az, ami neked nagyon tetszik, hogyha jól emlékszem. Ugye? Vannak olyanok egyébként, amik neked közelebb állnak a szívedhez, amik ezek Hegyesi Eszternek ilyen kis szívecsücske ásványok az opálon kívül?
2: Hát például az opált akkor kedveltem meg, amikor ugyanígy az év ásványa volt, és ezen belül is a nemes opálokat kedveltem legjobban. De például az egyik kedvencem, a zafír, az meg személyes történetből, ugyanis Sri Lankára ellátogattam kétszer is, és fantasztikus, ahogyan ott bányásszák ezt a drága követ, és én is megnézhettem, ahogy a kavicsból ott a helyiek szedegetik kifele, és én azt hiszem, ekkor szerettem bele a zafírba. Természetesen én ezeket is inkább nyersen kedvelem, amikor szépen saját alakja van. Egyébként kis hordócskákra hasonlítanak, mattok általában, tehát semmi különös, amikor az ember így látja, de mégis, amikor egy ilyen jól fejlett, szép zafírkristály így a kezembe került Sri Lankán, én azt mondtam, na ez igen, ezt az ásványt én szeretem, nekem ez nagyon tetszik.
1: Nyilván több száz darabból álló gyűjteményed van. Van olyan, ami hiányzik még, amit nagyon szeretnél megszerezni?
2: Hát igazából a több száz, az még kevés is, több ezer ásvány van otthon is, illetve most már a Kőtenger Múzeumban van az én gyűjteményem is, egy másik gyűjtővel közösen összeraktuk, és megtekinthető a Balaton felvidéken, és igen, valóban nagyon sok minden hiányzik, egy ásványgyűjtőnek sosincs vége az egésznek, igazából amit mindenképpen szeretnék például, az többek között opálból egy gyönyörű szép példány, amin lát látszik a tűz, ugyanis így hívják, amikor iszonyatosan csillog különböző színekben az opál. Vagy például a magyar ásványokat tekintve fantasztikus kék és zöld ásványok vannak Rudabányán is, és hát ugye ezek ma már sajnos ugye szinte teljesen eltűntek a lelőhelyről, tehát nagyon-nagyon különleges és jó dolog lenne beszerezni egy régi gyűjteményből, vagy valahonnan egy olyat a múzeumba, ami igazán színes és különleges.
1: Nagyon régóta ezzel foglalkozol. Otthon vagy az ásványok világában, geológus vagy, járod a világot, kutatod, otthon is van nálad, stb. Ha valaki letesz eléd valamit, akkor egyből meg tudod mondani, mi az?
2: Van, amikor igen. A legtöbb esetben szerencsére igen, mert már jó sokat láttam abból az adott dologból. Másik esetben pedig van szükség különböző vizsgálatokra. Az egyszerűbb az, hogy mondjuk megnézzük mikroszkóppal, vagy csinálunk egy karcpróbát, vagy éppen megnézzük, hogy törik, ha vagy hasad, de hogyha valaki mondjuk egy olyan dolgot tesz le, ami teljesen semleges, nincsenek lapjai, mondjuk szürke vagy barna, ilyen átlagos dolog, akkor arról hát senki nem nagyon tud tudja megmondani szabad szemmel, hogy mi az, többek között a geológus se, így én se. Szóval ilyenkor kell elvinni mondjuk az egyetemre, és megmérni mondjuk egy műszerrel, egy röntgenvizsgálatot lehet róla csinálni. Hát azt nem szoktuk szeretni, mert elpusztul az ásvány, de már vannak jó drága olyan műszerek, amivel csak így meg kell lőni egy lézerrel, és akkor szépen kidobja az adatbázisból a rendszer, hogy miről van szó, ilyen például a Raman.
1: Eszter, nagyon szépen köszönöm, hogy jött. Kellemes további szép estét.
2: Neked is köszönöm.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában a Neoton Família egyik alapítójával, frontemberével, Végvári Ádámmal, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Hegyesi Eszter geológussal beszélgettem. És már ennyi. A következő órában a stúdió már Nagy Feróé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szép jó estét kívánok a rokkosoknak és a rokkon kívülieknek is. Azért örülök, hogyha olyanok is bekapcsolják ilyenkor a rádiót, akik rokkon kívüliek, mert egy picit fejlődnek. Tehát ha lehet, akkor egy kicsit felhozom őket most olyan zenékkel, mint amilyen volt ez a dal a Siriustól, igen. Hajnali ének. A Sirius egy nagyon-nagyon meghatározó zenekar volt annak idején. Én is jártam Siriusra, mert megmondjam neked, sokat lehetett tanulni tőlük, de hát nem nagyon szerették őket a hanglemezgyárban. Aztán elmentek Ausztráliába, és ott csináltak iszonyú nagy sikert. Most pedig következik egy jó kis magyar banda, a Junkies, a szerelmettől lettem ilyen.

óra munka, 8 óra pihenés, meg 1 óra tömény hazai rockzene Nagy Feróval. Magyarok a Petőfi Rádióban.

0: lehelt, s az utolsó percem is letelt.
1: Egyik kedvenc zenekaromat hallottuk, az ismerős arcokat, a dal címe az volt, hogy utolsó. Gyerekek, ez az ismerős arcok, ez olyan dalokat ír, hogy mindenki berosál tőle. Igen, hála Istennek, én örülök neki, mert nekem jó barátaim. Na, amíg a tűz tombol, jó ideje, hogy a metálosoknál mindig vagy tűz tombol, vagy vasból van a szíve, és akkor fémszívű lesz, vagy acélkar, tehát csak

egy nagyon jó cimborám dalát hallottuk egy Csillag Endrének, aki tudjátok, hát ő volt az Eddába, gyere, őrült, őrült, népszerolvasás, mondjuk annak a zenéjét írta ő, és szerintem nagyon tehetséges. Jó, hát egy kicsit hibás. Na de mindenki hibás ebben a szakmában, aki már valamit el tudott érni. Ez volt az Zárt Osztálytól a Hazatérek. És akkor jöjjön a Szupernem győzelem. Na, ez legalább egy normális szín, nem pedig vaszívi fiú.

Na megmondja, mit hallottatok? A Hooligans-től a túlélőt, látjátok? Én papírból mindent fel tudok mondani nektek. Olyan vagyok, mint a... Na, azt nem mondom, mert akkor Gerda leveszi a hangerőt. Állarc, következik az Everflow.

8 óra munka, 8 óra pihenés, meg 1 óra tömény hazai rockzene Nagy Feróval. Magyarok a Petőfi Rádióban.

Ez egy Vörös István dal volt, nagyon örülök, hogy előkerült Vörös Pisti, igen, mert el volt tűnve valahogy. Ugye volt neki az a dala, hogy a város tele van szerelemmel, meg ilyenek, de ez most nem az volt, ez a Megvár a Balaton. Hát már nem hiszem, hogy Megvár, azért a Pistinek szólok, hogy nézze meg, hogy hol van a víz. Hát lehet, hogy Megvár a Balaton süppedékes, nem tudom milyen, minek hívják azt. Nem tudom, nem jut eszembe, de nem érdekes, meg Erda kivágja a hülye dumáimat. Jó, következik a Kextől, a piros

Ha elvesznék, ezt hallgattuk Marton Vikitől, és most ha már itt a csajok énekelnek, akkor következzen az Zanzibár. Nem vagyok tökéletes, hát ki tökéletes, nem, én tökéletes vagyok, hát az Zanzibár nem, de...

0: stúdióban a hazai rockzene egyik legnagyobb legendája, Nagy Feró.
1: Nem is rég még mamutot öltünk, és vita esetén fejeket tűztünk karóra.

0: Az AVS Viszlát Nyár dalával búcsúzunk ma. Ne felejtsétek el, még egyszer megrágom nektek, mert nem figyeltek. Figyeljetek be oda. Hétfőn, este 11 órakor Zivcsák Gerda és a Feró. Igen, ez a magyarok. Szevasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A Petőfi Rádióban a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni, a szakma világában, és kicsit Örkény István világában is, és már itt ül velem szemben a stúdióban Jászai László, Jászai Maridíjas színész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Köszönöm szépen, ölellek szeretettel.
1: A családi hagyatékot meg kell kapni, nem?
2: Hát igen, és más sajnos nem vagyok ifjú, mert már édesapám lassan 10 éve, hogy nincs velünk, én addig voltam ifjú. És hogy szokták mondani, mikor az ember a szüleit elveszi, hogy hát most lettél felnőtt. De igen, meg amit még annak idején hányan tették fel a kérdést, hogy nem nyomaszt a nevet, hogy ezzel a névvel Jászai, hogy ez nem egy... Mondom, nem. Mert az a egészséges önkontroll azért működik, hogyha azt érezném, hogy alkalmatlan lennék erre, tehetségtelen, nem erőltetném, de akkor sem nevet, hanem hivatást módosíthatni. De én úgy érzem, hogy egyelőre próbálom méltó módon vinni a stafétát, úgyhogy még nem.
1: Nem csak erre gondolok, hanem arra, hogy Jászai Mari díjat kaptál, és
2: ja,
1: hogy hát...
2: igen, éppen most október 5-én 100 éve, hogy meghalt Jászai Mari. Viszont olyan értelemben fogtam vele kezet, hogy az én nagyapám, apai nagyapám, aki a legkisebb volt a 10 testvér közül, az ő nővére Jászai Joli néni, talán emlékeznek rá páran még filmekben, 70 fölött volt, mikor fölfedezték Kern Andrisék, a Friderikus Sanyi, és nagy karriert futott be, mint pécsi pedagógusból lett egy sztár, 103 évet élt meg, és ő 10 évesen, aki ugye 7-ben született, 18 évesen még látta Jászai Marit színházban, és fogta a kezét, és beszélgetett vele, és erre mondta egyszer édesanyám, hogy milyen a láncreakció, vagy az időutazás, hogy én meg még foghattam a Joli néni kezét, tehát ilyen értelemben. De ja, hát tavaly előtt ünnepeltük 175. születésnapját, a Fiumei úti sírkertben, ugye a régi, még a Grassalkovics telek ott az Asztóriánál, a fölrobbantott Nemzeti Színház, az akkori gránit köveiből lett a síremlék, gyönyörűen felújítva, és akkor is ott egy koszorúzás volt, és idén pedig most ő, aki ugye az aradi vértanúk és a szabadságharc, és hogy a fájdalmat szívtam magamban, mert 49-ben, amikor anyám a szíve halat hordott, már a keserűség és a fájdalom, a szabadságharc, az aradi vértanúk, és ő október 5-én halt meg.
1: Amikor kiderült, hogy te megkapod a Jászai Mari díjat, és te abból a családból származol, akkor milyen érzések fogtak el, vagy mi az, ami először átfutott az agyadon? Pár könycsepp kísérletében.
2: Hát, hogyne. Mert hogy igen, és közben meg arra is gondol az ember, de hát nem szabad elégedetlennek vagy türelmetlennek lenni, mert ez eredetileg fiataloknak lett kitalálva, a Jászai díj. És amikor meg 80 évesek kapták meg, és akkor mondom, hogy hát nekem, meg hogy miket tett le az ember az asztalra, amikor én 20 évesen a Nemzeti Színház ifjú titánjaként, meg még a Várszínház, ugye a kamaraszínházunk, és ontottam egyik szebb szerepet a másik után, hogy akkor 27-28 évesen vártam, gondoltam, hogy na most kellene, de hát egyáltalán nem kell ezzel foglalkozni, úgyhogy 4-5 éve, mikor megkaptam, végtelen boldogság volt, és az is eszembe jutott, hogy annak idején, amikor édesapám kapta, hát én is nem tudom, 16-szorra voltam fölterjesztve, apám is, vagy 14-szerre, viszont akkor még 3 fokozat volt a Jászai díjból. És akkor az nem tudom, annyi kis pénzzel is járt, meg nem tudom, úgyhogy nagyon boldog, büszke vagyok, és...
1: Ha már a családi történeteket, illetve tárgyakat vesszük, akkor veszünk el kicsit annak a történetében, hogy nem csak egy Jászai Mari díj landolt nálad, hanem állítólag vannak olyan tárgyak a régmúltból, amik a családhoz kötődnek, talán Jászai Marihoz kötődnek, és ott vannak nálad valahol a vitrínben.
2: Igen, meg a falon. Hát kettő van, amit az egyiket édesapám örökölte meg, ugye, azt a babérkoszorút, ami most már olyan bronzos barnára, ugye, öregedett, 120 éves lehet legalább. A 50. színészi jubileumára kapta Jászai Mari, és színjátszásunk büszkesége, és nem tudom, a nemzeti szín szallagok, amik lógnak rajta, filmintézet, a legnagyobb magyar tragika, és nem tudom, és ez ott van a falon. Viszont ami óriási, amikor én még fiatalként ugye a Nemzetiben a Hevesi Sándor téren, ami most Magyar Színház, az ottani kellékes a kelléktárban rakodott. És egyszer csak szintén egy réz, csatos szíj akad a kezébe. És egyszer csak beugrik, hogy ez honnan láttam én, ez hol ez? És Mari néninek a Médeja előadásból a fénykép, és ott ez a szí, gondold el, és még egy kis fadobozt is készített hozzá, és akkor nem tudom melyik bemutatóra oda jön hozzám előadás után, hogy Lacikám, fogadd ezt tőlem, hát ez kinél, ha nem nálad van a legméltóbb helyen, Mari nénéd. Hát én most is elsírom magam. Az olyan, hogy megfogod, és ott vagy vele, érted? Szóval tényleg, mint egy időgéppel visszamennél.
1: Ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy olyan színházak színpadaira felállni, és persze a különböző színházak azért az elmúlt évtizedekben, évszázadokban különböző felújításokon estek át, de hogy te

0: Istenem, most hirtelen a Bródi fia, Hunyadi Sándor, mert a Bródi nem vette a nevére. Balázs Péter rendezésében óriási siker volt, és ezzel egy fesztiválon Veszprémben szerepeltünk, és hogy utána hány néző jött, aki még apámat látta, és azt mondta, becsuktuk a szemünket, és apádat hallottuk, mert olyan a hangod. Igen, meg hát ugye a régi nemzeti apám ott volt már a Blaha Lujza téri, amit 65-ben kétszer kellett robbantani, mert nem akart. Az a mai napig állna. Azt fölújították volna a technikát, nem tudom én. Az egy, nem, hát az megint politika, ugye, mert a metróépítésre hivatkozva. Nem. De hogy itt meg a Magyar Színház, ugye, ahol mondom, én Lukács Margittal, Tolnaival, Sinkovicssal, és az is milyen élmény volt, mikor, hát sportnyelven szólva, ugye hány házi nevelés, itt voltam stúdiós, 86, innen vettek föl a főiskolára, harmadében az egész osztályunk gyakorlatra ide kerültünk. És a diploma után ide szerződtetnek. És a Sinkovics Imre a művészklubban, a művészbejáróval szemben volt a Gobbi Hilda művész, átmegyünk, két fél deci kikészítve. Lacus, Lacus, mint gyere. Szervusz. Ahogy Pertut iszom. Én olyan zavarba voltam, nem mertem le, de szervusz. Imre bátyám, szervusz. Isten hozott a válogatottban. Tehát ugye nem óriási, hogy mint ifi, kezdő, más herdül, és most már mint diplomás kollégaként köszönt a válogat. Hát ez nekem életem meghatározó.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Jászai László színész. Icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Jászai László színész ül velem szemben a stúdióban. Premierre készül, nem sokára beszélünk erről is, de előtte azért van még egy-két topik. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Isten éltesen, köszönöm a lehetőséget.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, arról viszont még nem, hogy amikor te ezt a pályát választottad, akkor azért választottad, mert hogy a családban szinte mindenki színész volt, és akkor valaki legyen ebből a generációból is, édesapád nyomására, vagy nem tudom, amikor kicsi voltál, akkor édesapád bevitt egyszer-kétszer próbára, előadásra, és a színháznak a szaga benned maradt.
2: Hát tulajdonképpen mondhatjuk az anyatejjel. Jött ez az egész, vagyis hát amikor pici koromtól, ha már mostóha körülmények voltak, mert édesapám Szegeden kezdett, édesanyámmal 60-ban esküvő, és akkor a Szegedi Nemzeti Színház, amire egész életében úgy emlékezett vissza, hogy életem legszebb 9 évei, 67-ben ott születtem, és 69-ben jöttünk föl Pestre, mert akkor azt hiszem a Vidám Színpadhoz szerződött föl apám, és de hát ott egy-két év, és ő visszament vidékre. Mi anyámmal itt maradtunk. Na most akkor nem volt sem mobil, se Skype, se nem tudom, nem látjuk egymást, és a gyereknek hogy mondod meg, hogy mi az, hogy főpróba hét, és egy-két hét, és hétfői szünnapon hazajött, együtt voltunk, és mire fölébredtünk, ebéd után lefeküdtünk, és akkor már ő nem volt. Az nehéz volt, nagyon. Aztán, de édesanyám is, nem tudom, meg iskolában a versmondás, meg nagyon úgy könnyen tanultam, és azt szerettem nagyon. És akkor anyám fedezte fel például, hogy a Bródi Sándor utcában, a rádióban gyermekszínészképző Éles Bélával indul, és akkor én évekig naponta a rádióban, tehát fokozatosan gimnázium, szavalóversenyek, kerületi, ország, és ezzel is kompenzáltam nem igazán fényes tanulmányi eredményemet. Arany, ezüst diplomák, persze, tehát a dicsőséget azért vittem, és amikor elé teszik, hogy akkor érettségi után merre tovább, egyszerűen nem jött ez a színház is film, és akkor, de ha nem, akkor mi a másik? Nem volt másik, ez.
1: Meg is válaszoltad a kérdésemet, ami az lett volna, hogy ha nem ez, akkor lett volna-e másik, lehet, de nem volt.
2: Nem volt elképzelésem. Annyira ez csak ez, hogy, és látod, nem sikerült, mert a második rostán estem ki először, akkor szólt egy barátom, nem is tudtam, hogy a Gór Nagy Marinak van a tanodája. Egy Rákóczi úton egy kis 20 négyzetméteres lakás. Utána a felvételi kiestem a harmadik utolsó rostán. Viszont akkor ott volt Bodnár Sándor tanár úr, és amikor felolvasták a eredményhirdetést, kik nyertek felvételt ellenben, akik nem, azok közül kiket hív Bodnár Sándor, a Nemzeti Színház stúdió vezetője, a látottak alapján a stúdióba. De már nem is kellett külön fölvételiznem, így lettem stúdiós, és onnan harmadszorra sikerült. Úgyhogy,
1: te horvai osztályban végeztél.
2: Horvai István Kapás Dezső. És ez a másik nagyon jó kérdés, hogy amikor az ember végtelen várakozással, szerelemmel csak vegyenek, akkor nem gondolsz bele, hogy nem mindegy, hogy kihez kerülsz. Hogy azt a 4 évet hogy töltöm el. Hogy milyen útra valóval jössz ki. Mint sok példa volt rá. Mi meg egyszerűen úgy jöttem ki, mondom, aki nem szerettem iskolába járni, hogy holnap újra kezdeném, olyan boldogságból.
1: Az imént említetted valamikor egy jó 10 perccel, negyed órával ezelőtt, hogy amikor bekerültél a Nemzeti Színházba, vagy a Magyar Színházba, ebbe a régi Nemzeti Színházba, akkor a Sinkovics kitette a felest, hogy akkor Isten hozott a válogatottban ilyen sportszaknyelven. Amikor tini voltál, akkor a versmondó versenyeken, meg a tanuláson kívül sport volt az élet?
2: Hogyne, hát én habár utólag azt mondom, hogy nem az kellett volna, de nagyon szerettem akkor a tenisz, ugye? Hát most azt mondjuk, hogy látod közel 70 évesen a John McEnroe-t, meg a Borgék, meg hát én ezeken nőttem föl 7-8-9 éves koromban, és akkor virágzott a Margit-szigeten a Dózsa tenis, ott voltak a Davis kupák, a Róczi Balázsék, nem? És hát ott nőttem föl, ott voltam tag, Homolya Lajos bácsi, micsoda edzőnk volt, és én egészen mondhatni, hogy úgy 18 éves koromig, de hát nem vittem én olyan, tehát meg érdekes például, hogy ezt is sokan kérdezték, hogy amikor tétre, tehát csak így edző meccsen, vagy gyere játszunk egy meccs, megvertem 90%-ban a társadalmat. Amikor tétre ment, csapatbajnokság, házi bajnokság, nem tudtam, olyan izgalom volt. És erre kérdezik sokan, hogy és amikor előadás, akkor nincs az a drog. Ott lehet, hogy az, hogy bepróbált, vagy felkészült, de Cilikével például úgy improvizálunk, hogy, és ott meg lubickol az ember, jól érzem magam, ott nincs, van az az egészséges, amennyi kell, de nem az a fajta a drúg, hogy lebénulnék, és ne tudnék teljesíteni.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Jászai László, színész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Nem magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kultúrfitness, és még mindig Jászai László színész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek itt nálunk, de jó, hogy jöttél, szervusz.
3: Ölellek szeretettel, köszönöm.
2: Folytassuk azzal, ami aktuális. Az imént volt egy ilyen elszólásod, hogy amikor Cilikével fönt vagyunk a színpadon, akkor jön az improvizáció, és milyen hatalmasakat játszunk. Ez a Cilike, ez bizony Esztergályos Ceciliát jelenti, mert hogy egyébként Célegyenesben vagytok, ugye? Ott az Új Színházban ezt a kultművet talán mondhatom, így teszitek föl a színpadra. És még mielőtt a szereposztásról beszélnénk, azelőtt egy kicsit még beszéltünk arról, hogy milyen családi körülmények közül jössz, hogy kik voltak színészek a családban, hogy édesapádhoz is elég közel került ez a darab, de neki nem sikerült.
3: Jé, óriási, valóban, hogy milyen a sors, hogy amikor mi negyedévesek voltunk, Kapás Dezső, osztályfőnököm, volt főrendező Veszprémben, mert nagyon szerették a mi osztályunkat, 5 fiú, 4 lány, akik végeztünk, vagyis hát negyed évben, és akkor a veszprémi csapattal koprodukcióban is készítettünk vizsgaelőadást, mint a Bűn és bűnhődés, és hogy egy társulatban, hát színpadon sajnos nem találkoztunk, de egy csapatba kerültem édesapámmal. Csak hát milyen az élet, és ő egy érzékenyebb, szenzibilisebb idegrendszer, pedig aztán édesapám olyan színész, és főleg zenés mindenben fergeteges, de hogy milyen az élet. 91, ő 56 éves, 3 évvel fiatalabb volt, mint én most. És évadnyitó társulati még együtt voltunk, ugye, ott is. Ez a szerep várt rá, Örkény István macskajáték, Csermlényi Viktor operaénekes. És akkor elindultak a próbák, és ő neki fokozatosan jöttek ezek a pánikrohamok, amire sokan azt mondják, hogy jaj, hipohonder, bebe. Nem, szörnyű. Tehát amikor, azt mondja apám mindig, hogy aki nem tudja mi ez, annak nem kívánom a halálos ellenségemnek, hogy ott állsz 7-kor, fölmegy a függöny, meg az ügyeletes orvos melletted, és azt mondja, hogy én, aki szerelmese voltam a hivatásomnak, én már magamat nem bírom, és nem szolgáltathatom ki a környezetemet ennek, és leszázalékoltatta magát. És akkor az Inke László vett, ugrott be helyett. Hogy most mondd meg, milyen az élet, hogy én majdnem ugyanannyi idősen most találkozom ezzel a szereppel, és egy fergeteges szereposztás, és Esztergályos Cilikével, akivel most már nem tudom, hanyadik közös együtt játszás, és végtelen boldogság vele lenni.
2: Nem csak ő van benne, szóval nem sokára, egészen pontosan 16-a, ha jól emlékszem.
3: 16-án
2: lesz a premier ott nálatok, a Paulai Edében, az Új Színházban. Igen. Esztergályos Cecília, Gregor Bernadett, Freud Edit,
3: Giza, 3. éves főiskolásként, amikor az Új Színház még Arany János gyermekszínház volt, az akkori igazgató Metzner János minden főiskolás vizsgánkat látta, és kellett neki, mert a kőszívűbe be kellett ugrani a Richard szerepébe, és kikért a Horvaitól. És a kőszívűben találkoztam akkor a Freud Edittel, úgyhogy hogy ez is milyen érdekes, hogy... De nagyon örülök, és remek a hangulat, úgyhogy... De hát most már fokozatosan be kell gyújtani a tartalékrakétákat.
2: Ezt akarom mondani, hogy lényegében Célegyenesben vagytok, van még hátra 1 hét, másfél hét, úgyhogy akkor itt az ideje azt mondani, hogy akkor gyerekek,
3: igen,
2: készen vagyunk, vagy majdnem készen vagyunk.
3: Én még hagyján, mert és látod milyen, hogy az ember, ahogy öregszik, azt mondja, hogy már nem baj, ha nem akkora szerep, nem főszerep, meg nem kell vele annyit killódni, meg pedig én szerettek poklokat járni, meg szenvedni, mire megszülöm azt a figurát, de itt sajnálom, hogy az első felvonásban vagyok csak. Hogy mert beszélnek végig a Viktorról, csak a másodikban már nem jelenik meg, úgyhogy viszont a Cilikének nagyon drukkolok, mert kegyetlen 70 oldalt kell beszélni, és 1 millió műveletet aha. közben végrehajtani, de hát fergeteges, mert 10 fiatal energiájával egyszerűen, és akkor azt mondjuk mindig, hogy én elgyengülök, meg nem vagyok jó paszban, mert szót ne szóljak, hogy a Cilike így. Úgyhogy olyan inspiráció, olyan energiabomba nekünk, hogy félelmetes.
2: Ha már azt említed, hogy fiatalok, nem csak a pályán régebb óta ott lévő színészek vannak ebben a darabban, fiatalok is vannak, akik még táncolni is fognak, ha bár nem biztos, hogy az eredeti macska játékhoz hozzátartozik a tánc.
3: Igen, hát ez egy érdekes koncepció, pontosabban a Vas Gyuri kollégám, aki rendezi a darabot, és nagyszerűen leegyszerűsítve mindent. Tehát nem kell itt most tárcsázni a telefont, megfogni a kagylót, hanem tudunk anélkül is, mintha beszélnénk, és a minimális díszletben, kellékkel, mindennel. És van két fiatal, akik közben így feltupírozzák tangó betétekkel az előadást. Kalivoda Imre, aki most friss főiskolát végzettként került hozzánk, és a Szűcs Réka, egy kis táncos lányunk, aki több darabban velünk van, de hogy a Gregor Bernivel lehetek együtt, aki szintén a Paulában, és úgyhogy nagyon-nagyon jó a hangulat, minden adott ahhoz, csak most mondom, most kell beosztani, meg hát nem láttuk még a jelmezt, meg sok minden, ami hogy úgyhogy mire nem válaszoltam most?
2: Mindenre válaszoltál, és mindjárt fölteszem a következő kérdést. Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Jászai László, színész. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

szót sem szólsz, de mégis értelek. Szívünk együtt dobban, de mondd, ha tévedek.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Jászai László színész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Köszönöm, ölellek.
1: Szóval nem sokára Macskajáték, Örkény István, hát egyik legismertebb, leghíresebb darabja. Egy ilyen szerelmi történetről van szó, egy szerelmi háromszögbeli történetről, de nem a klasszikus értelemben, mert itt a résztvevők már kicsivel idősebbek. Opera énekes úrnak elcsavarják a fejét?
2: Hát igen, ez egy érdekes hálórendszer, mert valóban ugyanugye az Orbánnénak, Erzsikének volt férje, de mindig is lángolt a Viktorért, és ez valahol kölcsönös is volt. De közben van ugye a Paula barátnő Orbánnénak, akivel szintén szövődnek azért a Viktorral, és hát aztán nem véletlen ugye, ahogy az édesanyám, az öreg Bruckner Adelaida, aki szintén operaénekesnő volt, vesznek csúnyán, vagyis teremti le az Orbánnét, hogy mit csináltál a fiamból, csak etetted, töntted, tönkretetted, és dehogy a fiatalok között, hogy a Paulával aztán megtalálják egymást, de egy nagy gyermeteg lélek, ugye, aki valaha szebb napokat látott, és most meg külvárosi deszkadobogókra kényszerül szegény, és lázad benne, és a lelki ismeret, hogy, és igen, akik elnyomnak, eltaposnak, de majd meglátják, hogy én hogy fogok újra feltörni az operáig, a Scaláig, a Metropolitanig, és hát igen, és úgyhogy, de nagyon kedves, megható történet, mert érdekes, hogy az Örkény tulajdonképpen, vagy mondhatnánk, hogy Örkénynek ezt a kis regényét a Székely Gábor rendező fedezte fel olyan értelemben, hogy ő akkor még felkereshette Örkény Istvánt, és kérte meg, hogy a regényből ő adaptálja.
1: Színpadra
2: írjon egy forgatókönyvet ebből. És aztán ezt rendezte ő meg, azt hiszem, 71-ben, és tulajdonképpen mi is ennek a könyv alapján indultunk el. Persze, hát óhatatlan, hogy húzásokat kell eszközölni, mert egyben nem lehet meg irdatlan mennyiség, úgyhogy ahol lehet zanzásítani, de nagyon kedves, mert hogy az ember gondolná, hogy talán valami olyan saját családi élményanyagból született meg az Örkénynek, de nem, azt mondja, egyszer csak úgy a fantáziájában ez így. De hogy mennyire érvényes még a mai napjainkra is, hogy hány magányos ember, aki végtelenül szomjazik a szeretetre, a barátságra, a kapcsolatra, és akkor mi, van egy kis albérlő szobatársa, az Egérke, aki egy kis kalapos kisasszony, és ővele játsszák, hogy nyáó, és akkor nyávognak egymásnak, és így egymásban tartják a lelket, meg hát tulajdonképpen a Viktor, mint férfi ebben, de hát nagyon-nagyon szeretetre méltó az egész.
1: Bemutató nem sokára, 16-án, tehát az Új Színházban. Ezen kívül mi az, ami van még most az életedben? Ott az Új Színházban van még pár szerep, játszol még ezt,
2: van, azt. Amit nagyon-nagyon szeretek, hát sajnos ritkán megy minden, meg nehéz, hát azt kell mondanom, hogy sokszor lasszóval kell fogni a nézőket, nem tudom, ez a mai világ, hogy de hogy annyi értékes előadás, mint a Vas Albertnek az Elvásik a Veres Csillag, nagyszerű. Most a legutolsó szép előadásunk a Bencsik Andrásnak az Attila Ravennában, mikor első nagy szent Leó 452-ben, és erre van dokumentum, ez hiteles, megy el, keresi fel Attillát, Hun Attillát, Ravenna mellett táboroznak valahol, és próbálja meggyőzni, hogy nem kell elpusztítani, eltüntetni a föld színéről Rómát, és megfordítja, és majd hogy nem barátság le. Ad is egy nagyon szép, ott, mint Leó pápa, Jánosi Dávid kollégám, mint Attila. Úgyhogy sok szép olyan van, meg hát még előttünk van most Zsinórban 3 bemutató. Macskajáték, rá 3 napra már Kis Józsi barátom kollégám írásában a Lagrange Erkel Ferenc történet, és utána meg rögtön Szabó Dezső Elsodort falu, az még egy januári bemutató, úgyhogy most Zsinórban, és mind a 3-ban benne vagyok, úgyhogy most a karakterekből bújkálgathatok egyikből a másik.
1: Akkor van feladat rendesen.
2: Nem panaszkodom, a mai világban ezt mondjuk, hogy...
1: Ez az egyik oldal, a másik oldalnak, hogy akkor elő kell venni azokat a szövegkönyveket, és le kell ülni az álló lámpa mellé a fotelbe, hogy akkor azok a mondatok meglegyenek.
2: Ezt ahogy így szó szerint, és minden előadás előtt 2 órával bent vagyunk, mondjuk a szöveget, és ja. Úgyhogy soha rosszabb ne legyen. Mihez képes panaszkodik az ember?
1: Említetted, hogy a Cilivel, tudnélik az Esztergályos Ceciliával miket csináltok, vagy miket játszottok a színpadon. Mellette azért, hogyha neki elindul ugye a fantáziája, meg a kis saját valója kijön belőle, könnyű kiesni a szerepből, vagy elnevetni magát az embernek.
2: Hát őrület van, hát persze, hát ott megpusztulunk ilyen. De nem az, hanem közben föl kell venni a frekvenciát. Igen. És én baromi érzem ő. Én nem tudom, mondtam is a Cilinek, te valószínű azért, mert mi vízöntők vagyunk. Aha. Én 25-én, ő 26-án, majdnem egy napon születtünk. Tehát egy szemrebbenésből azt is látom, mondom, ha nem lát, háttal állsz, a hajhagymáidon is látom, mire gondolsz. Úgyhogy hát hogyne, hát rengeteg olyan, amikor észnél kell lenni, és meg amikor kisegítjük egymást, de hát én ezt már annak idején a Kállai Ferencnél megtanultam a Nemzetiben, hogy édesapám, mert azt szerette volna mondani, és elmondtam helyette a szöveget. Édesapám, én már annyival tartozom neked, mit iszol, hogy tudom meghálálni?
1: Szóval 16-án, tehát az Új Színházban bemutató, Örkény István Macskajáték, az opera énekes úr, Viktor, jó magad leszel.
2: Igen.
1: Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én köszönöm, szeretettel várom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.